0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene minden.
4: A zene minden.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Régi dalok, régi szép, dalok emlékek. Szép emlékek. Ex-jó slágerek az SMR-ben.

0: Jó rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Bond. James Bond.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden idők legnagyobb exciós lágerei
2: nálunk szólnak.
3: Ez a 107,1 MHz.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2,

Retro diszkó slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek,
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: Köszöntjük a 107,1 MHz-en. Hello, hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig.
2: Dalok, melyeket szeret.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
3: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
4: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
5: Ezek voltak a 80-as évek.
6: Ezek voltak a 80-as évek.
5: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
4: A 80-as évek zenéi mellett.
3: A 80-as évek zenéi.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán.
0: A 107,1-en.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Mustármag. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió vallási műsorának hallgatóit. A keresztény életrendben nagyon sokan úgy gondolják, hogy az ember célja az, hogy minél többet dolgozzon, minél többet tanuljon, és a végén belebetegszik, vagy nem marad ideje más fontos feladatokra. A keresztény tudja, hogy az a hivatása, hogy Isten tervét teljesítse, így egyesül Istennel, így tudja őt adni a világnak. A keresztény fiatal számára felemelő tudat, hogy nem kell várni a tanulmányai befejezéséig arra, hogy hivatását teljesíthesse, hiszen már most teljes értékű keresztény lehet. Hordozhatja Jézus örömét, magát Jézust, de csak akkor, ha Isten akaratát teszi, ha Isten terve szerint harmonikusan osztja be idejét, időt biztosít minden olyan dologra, ami emberi és keresztény kibontakozásában szükséges. Ugyanígy pótolhatatlanul fontos egy egészséges életrend a felnőttek számára is. Gondoljunk csak Carlo Acutisra, a nemrégen szenté avatott fiatal gyermekre, aki egészen első áldozás kortól kezdve minden nap részt vett a Szentmisén, annak ellenére, hogy a szülei nem voltak vallásosak, templomba se jártak. De ennek a gyermeknek a lelkét különleges módon megérintette az oltári szentségben jelenlévő Jézus, és folyamatosan formálódott, alakult, igyekezett jót cselekedni, Jézus lelkületében élni. És amikor ifjúságának legszebb idejében rátört a halálos kor, akkor nem roppant össze, tudta, hogy a megpróbált hit, az igazi ékesség, az igazi gyönyörűség, amellyel megdicsőíti az Istent. Természetesen nem azért beszéltem erről, hogy mindenkinek ezt az életutat kell végigjárni, de a szentek épp ebben segítenek bennünket, és ebben adnak bátorítást, hogy az életünk minden idejében, bármikor Jézus Krisztus szeretetében tudjunk járni, és tanúságot tegyünk róla. Ezért olyan fontos, hogy helyet biztosítsunk a lelki élet számára az életünkben, hiszen legfőbb célja a Jézussal egyesülő élet a lelki életnek. Ezáltal tud leginkább szolgálni az embereknek is. Nem mulasztja el tehát a napi imádságot, és a szentségek rendszeres megélését foglalkozik a hit elmélyítésével, amelyek erősítik a bizalmát, a hitét Istenbe, és alkalmassá teszi a keresztény embert arra, hogy válaszoljon azoknak, akik megkérdezik őt a hite felől. Egy 13-14 éves fiatal már rendszeresen olvashat szentírást, vagy lelki olvasmányt, és ezek alapján lehetőleg naponta, vagy néhány naponta elmélyülhet ezeknek az olvasmányoknak az üzenetében. Az elmélkedés olyan imádság, aminek egyszerűen bárki nekifoghat. Ha van 10-15 perced, ülj le a csendbe, gondolj arra, hogy Isten jelen van, szeret téged, lát téged. Vele szembenézve olvas egy részletet a Szentírásból, vagy akár egy lelki üzenetet tartalmazó könyvből, lelki olvasmányból lassan olvas. Figyelj arra, hogy mit mond neked Isten az olvasott rész által. Ha rendszeresen beosztod életed rendjébe az elmélkedést, akkor ez nagy lelki hasznodra válik. A Szentírásból és mélyebb lelki olvasmányokból egyszerre általában csak keveset olvasunk, de mindig úgy, hogy megkérdezzük magunktól, hogyan tudjuk ezt megvalósítani, életre váltani. Vannak könnyebb vallásos olvasmányok is, mint például a hitismereteinket bővítő könyvek, szentek életrajzai. Ezeket lelki pihenésként és haszonnal olvashatjuk. Láttuk már a lelki előrehaladás fontos feltételét, hogy minden gyónásban
vagy rendszeres időközönkénti szakaszonként tűzünk magunk elé célt, amely által mélyülni akarunk az Isten és ember szeretetben. Kellő időt kell szánnunk arra, hogy mélyítsük a hitünket, hogy felújítsuk. Kellő időt kell szánnunk a tanulásra. Ez lesz majd az élethivatásunknak az alapja, amellyel embertársunk szolgálatára állhatunk. De időt kell biztosítanunk a pihenésre is, fizikai mozgásra, hiszen ez az egészséges élet föltétele, és a szellemi pihenésre is, kikapcsolódásra, amely egyben művelődés is. Ez utóbbi téren jól körül kell nézni, mert vannak értékes, de vannak silány és lelkileg káros olvasmányok, filmek, szórakozások. A keresztény fiatalnak olyan szórakozást kell választania, amely építi emberi és keresztény életét. Gondold meg, mennyi irodalmilag értékes mű van, amit hasznos volna elolvasnod, s ami pihentető is. És mennyi jó keresztény olvasmány van, amelyeket mint kereszténynek illene ismerned. Ne olvasd tehát értéktelen könyveket, nincs idő. Mennyi időt nyernél, ha azokat a tévé darabokat, amelyek számodra haszontalanok vagy kevésbé értékesek, mellőznéd, nem néznéd meg. Fontos a keresztény közösséggel való kapcsolattartás is, hiszen életünk az egyházban, a közösségben gyökeredzik, abból táplálkozik.

0: A Krisztustól való tanúságtételre, az örömhír továbbadására, a rábízottak lelki gondozására vezet bennünket igazán a lélek. Lakása, ruhái, környezete, rendben tartása, hogy mindez Isten harmóniáját, szeretetét tükrözze. Kérd a szent lelket, mutassa meg, mi Isten terve veled, melyik élet pályát szánja neked. Kérd meg, hogy ő vezessen választásaidban, és ne kerüljön első helyre a pénz, vagy a kényelem vágya. Tedd Isten akaratát, élj másokért, és Isten megmutatja majd azt az utat, amely boldogságba vezet téged. Így már most keresztény hivatása tudatában, hiszen minden megkeresztelt ember Isten küldötte egyben. Egy életre, sőt, egy örök életre szóló meghivatást és küldetést kaptunk, hogy az életünket úgy tegyük igazán értékesé, hogy azt mások szolgálatába állítjuk. Ezért fontos, hogy legyenek terveink, amelyen arányos helyet kap a lelki élet, a tanulás, a munka, a pihenés, a szórakozás. De nem lehet kihagyni a lelki életet. Nem lehet kihagyni az Istennel való kapcsolatot, mert akkor lassan, folyamatosan kiüresedik a szívünk, a lelkünk. Ezért fontos, hogy éljünk abban a csodálatos lehetőségben, amellyel Isten vezet bennünket a liturgikus év által. Ezen a héten, csütörtökön, az egyház husvéti időszakának egy nagyon szép ünnepét élte meg, Jézus Krisztus mennybe menetelét, a visszatérést. Úgy jött el közénk, mint az Isten egyszülött fia, az ige, isteni lényében testet öltött, és most visszatér a szent háromságos közösségbe, de már sokkal gazdagabban, teljesebben, ha lehet ezt mondani, magára az Isten egyszülött fiára. De igen, van egy csodálatos gazdagsága, és ez a gazdagság a mi emberségünk, az a mi emberi valóságunk. Mert Jézus ezért egyesült a mi emberi természetünkkel. És ugyanúgy, mint ahogy a lelki életben való jártosságról beszéltünk, a lelki élet és a teljes életnek az összefonódásáról, mindezt látjuk Jézus életében. Jézusnak megvolt a saját életterve, bár az Isten fia volt, mégis időt szakított arra, hogy sokat legyen együtt a gondolatai által, a szavai által, az Atyával és a Szentlélekkel. Jézus sokat imádkozott, és ezek az imádságok a szív imái voltak, hiszen ő jól látta, hogy mi mindenre van szüksége az emberiségnek, és hogy igazán tudja odaadni az embereknek mindazt, amire tiszta szívből vágytak, amit hittek, hogy számukra igazán fontos. Azt Jézus nem valami bűvészként, csodamesterként teljesítette, hanem átimádkozva az Atya szeretetében, az Atyával egyesülve, a Szentlélek Istenre bízva saját magát, és azt is, akifelé odafordult, hiszen minden egyes alkalommal a hitet hívta elő az emberben. Hiszed, hogy meg tudom tenni? Kérdezte. És az ember szívéből fakadó válasz megteremte a gyümölcsét. Jézus mindez mellett a közösségi imában is részt vett. Eljárt a zsinagógába. A zsidó közösség tagjaként tanúságot tett arról, hogy igenis, fontos Istennek az igéje, nem lehet megkerülni, amit Isten tisztán, szeretetből mutatott az embernek, az az ember javára van. És Jézus Isten emberként ebben az emberi valóságában az ő jelenlétével ezt is megélte. Ez mellett ott volt az emberek között. Mindenki felé nyitottan. Azok felé is, akik támadták, megalázták, megvetették, rágalmazták, kigúnyolták. akik teljesen félreértették. Nem magyarázkodott, nem bizonygotta önmagát. Beszélt Istenről, beszélt az atyáról, beszélt magáról, mint a fiúról, és beszélt arról a lélekről, aki kitöltötte őt, és aki vezette, és aki által emberként tette az isteni javakat. Jézus élete, ami számunkra így lesz valóságosan út, és így tér vissza ezzel a megélt gazdagsággal, sebekkel, fájdalmakkal a mennyei atya és a Szentlélek szent háromságos közösségébe, hogy mindörökre közben járunk és szószólónk legyen. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert oly csodálatos vagy. Erre az életre hívsz meg bennünket is. Legyen a tiéd a dicsőség most és mindörökké. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiatoknak Istentől áldott, szép hétvégét. Palatinos István atya voltam, a Szerbiai Mária Rádió magyar műsorainak műsorigazgatója. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
1: A Mustármag című műsort a Mária Rádió készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Köszöntöm a református vallási műsor minden hallgatóját. A mi segedelmünk jön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Felolvasom Istenek igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének 4-től 12-ig terjedő verséből. Amikor együtt volt velük, meghagyta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét, amelyről azt mondta, hallottátok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban nem sokára szent lélekkel fogtok megkereszteltetni. Amikor így együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem de ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek? Mire ő azt válaszolta, nem a ti dolgotok tudni az időket, az alkalmakat, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, és a föld legvégső határáig. Amikor ezeket mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt szemük elől. Amint távozáskor merően az eget nézték, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik így szóltak hozzájuk, galileai férfiak, miért álltok itt az eget nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, ugyanígy fog visszajönni, ahogyan felmenni láttátok őt a mennybe. Akkor az olajfák hegyéről, amely egy szombatnapi járóföldre van Jeruzsálemtől, visszatértek Jeruzsálembe. A Bibliából olvassuk, hogy a bűnbeesés következményeként minden, ami rossz, bejött ebbe a világba. Az öregedés, a betegség, a fájdalom és a halál. De az emberben felébredt a vágy, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy olyan hely, ahol nincs mindez jelen. Így születtek különböző mesék, legendák, regék, olyan helyekről, amelyekről álmodott az ember. Olyan országról, olyan városról, ahol ott van az ifjúság forrása, vagy ahol mindig jólét van, nincs szenvedés, ahol gazdagság van, ott van Eldorado, minden aranyból van, mindenki jólétben él, és nincs semmi gond. Ez a testi embernek az álma, hogy meg tudja valósítani az abszolút boldogságot, utópikus államot, ahol Isten nélkül is boldogság uralkodhat. De ez csak álom. Isten nélkül mindezt nem lehet. Itt a földön sajnos mindig is lesz szenvedés. Maga Jézus mondta, hogy a szegények mindig veletek lesznek. A rászorulók, a szenvedők mindig ott lesznek, mert a bűn zsoldjaként mindez jelen van. De ő azért jött, hogy kiszabadítson minket ebből, hogy egy új reményt adjon számunkra. De ez a gyermekállomnak tűnő vágy benne van minden emberi szívben. Örök vágya jut kifejezésre a boldogság országa után. Érdekes, hogy az apostolok lelkét is ez a vágy töltött el. És sokszor versengtek is azon, hogy miképpen jön el a boldogságnak és az örömnek ez az új világa. A felolvasott igében közvetlen Jézus mennybe menetele előtt az utolsó pillanatban is efelől intéznek kérdést a távozó Krisztushoz. Mintha csak azt mondanák, hogy ne menj hát el addig, amíg be nem teljesíted, amit ígértél. Ugye azt mondják, hogy Uram, nem de ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek? Ezek a tanítványok tehát földi mennyországot vártak, és nem akartak addig megválni Jézustól, amíg ezt meg nem valósította. Az volt minden vágyuk, hogy ezt megérjék, hogy benne letelepedhessenek, és végre kényelmesen élvezhessék a boldogságot. Így szeretné ezt a mai ember is, hogy ez a szerintünk rossz világ máról holnapra megváltozzon. Eltűnjenek a földről nagyon gyorsan a szegénység, a betegség, a nyomorúság, a rossz időjárás, a gonoszság, a hazugság, irítség, szóval minden, ami életünket megkeserítheti. És felváltaná azt az öröm, megelégedés, a jólét, a bőség. Vagyis úgy lenne minden, ahogy az a mesékben van, a gond nélküli országról szóló regében. És főképpen azt szeretnénk, ha mindezt valaki más cselekedné meg helyettünk. Egy felsőbb hatalom, talán a mennybe szállt Krisztus, hogy nekünk a kezeinket se kelljen érte megmozdítani, hanem kényelmesen letelepednénk, hátradőlve élvezhetnénk a megváltozott boldog világot. Ezek a kérdések minden időben foglalkoztatták az embert. Már a tanítványok is türelmetlenkedtek miatta, sőt, halaszthatatlannak tartották Isten országának-e földön való megépítését, és erre mondotta nekik az Úr. Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek.
Ezt követelte tehát az Úr Jézus tanítványaitól, mikor azok a boldogság országa eljövetelének idejét és módját tudakozották. Legyetek tanúim Jeruzsálemben is, és egész Júdeában, ahol szembe kell néznetek a farizeusok elvakult felekezeti gyűlöletével. Legyetek tanúim Samáriában, ahol önmagatokat kell leküzdenetek az ellenszenvet egy megvetett népfaj irányában, hiszen a zsidók így a tanítványokban is előítélettel voltak a samaritánusok felé. És legyetek tanúim a földnek legvégső határái, ahol el kell tűrnötök sok fáradalmat, gúny, szitkot, szenvedést az én nevemért. És hogy higgyék is, amiről tanúbizonságot kell tenniük, szemük láttára felemeltetett, és felhőt takart előtt a szemük elől. Kedves testvérem, ez a Krisztus elvárása és követelése nem csak a tanítványoknak szólt, hanem a mai keresztényeknek, így nekünk is. Nekünk is azt mondja, hogy ne annyira az időket és az alkalmatosságukat kutassátok, hanem inkább legyetek tanúim. Legyetek tanúim a legszűkebb körben, a családban, a baráti körben, az egyházban, a gyülekezetben, ahol vagy, sőt azon kívül is. Légy tanúm ott, ahol szembe kell szállnotok a felekezeti elfogultsággal és gyűlölséggel. Gyakoroljátok ott a krisztusi türelmet. Legyetek tanúim ott, ahol egyes emberek iránti ellenszenvet kell magatokban leküzdenetek. Itt is gyakoroljátok a krisztusi szeretetet. Legyetek tanúim ott, ahol a hitetlenek csúfolódásait, ízetlen tréfáit kell eltűrnötök. Ott is gyakoroljátok a krisztusi alázatosságot. Tegyetek először ti tanúbizonságot arról, hogy az én népem vagytok. Az Isten országának eljövetelének idejét és alkalmatosságát pedig bízzátok az én atyámra. És amint Isten megdicsőített és magához emelte szent fiát, Jézust, miután tanúbizonságot tett az atyáról a földön, úgy megdicsőít minket is. Magához emeli, s részelteti örökkivaló országának boldogságában mindazokat, akik tanúi, bizonságai voltak az ő küldöttének, az Úr Jézus Krisztusnak. Hát legyünk tanúi! Ezen a héten Krisztus mennybe meneteléről emlékeztünk, de ezt hagyatékként hagyta számunkra Krisztus, hogy legyünk az ő tanúi. Tanúi szavainkkal, tanúi cselekedeteinkkel, egész életmódunkkal. Ott is, ahol alkalmas, ott is, ahol szeretik Istent, és ott is, ahol nem szeretik Istent. Ott is, ahol valóban hisznek az Úrban, és ott is, ahol képmutatóan viselkednek. Mi legyünk, te és én legyünk az ő tanúi. Tegyünk bizonyságot mindarról, amit őtől kaptunk, amiben hiszünk. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Urunk, áldunk téged és magasztalunk. Köszönjük, Urunk, hogy emberré lettél értünk. Köszönjük, hogy itt jártál a földön. Megküzdöttél mindazzal a nyomorúsággal, amit nekünk kell elviselnünk. Köszönjük, hogy elhordoztad a betegségeinket, hogy elvetettél lettél, hogy mi elfogadottá legyünk, hogy meggyógyuljunk. Gyalázatban részesültél, hogy mi dicsőségben, nyomorúsággal, amit nekünk kell

legyünk itt a Földön. Tanúk legyünk mindarról a jóról, amit nekünk adtál. Tanúskodjunk mindarról a reménységről, amit a szívünkbe helyeztél. Tegyünk bizonyságot mindarról, amit te tanítottál. Add, Urunk, hogy valóban tanúságtétel legyen a mi életünk, cselekedeteink, szavaink egyaránt. Imádkozunk azokért, akik nem tudnak tanúskodni, akik elbuktak, meghátráltak. Imádkozunk azokért, akik még nem hallottak rólad, hogy könyörülj rajtuk. Kérünk a szenvedőkért, a betegekért, az elesettekért, légy irgalmas hozzájuk, Urunk. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk az előttünk levő hetet. Kérünk, te vezess minket, te dicsőítsd meg szent nevedet a mi életünkből. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket, Urunk. Amen. Imádkozunk azzal az imádsággal, amelyre maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának a szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti véletek. Amen. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit az istentiszteleti alkalmainkra, melyeket a Zombori út 6-os szám alatt levő templomunkban és annak helységeiben tartunk.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg a mai műsorra választott igehirdetési igét, amint az megírva található az Ézsaiás próféta könyvében, a 12. rész első 6 versében a következőképpen. Azon a napon ezt mondod majd: hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál. Íme, Isten az én szabadítom, bízom, és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr. Megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Azon a napon ezt mondjátok majd: adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét, adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit. Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Énekeljetek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr, tudja meg ezt az egész föld. Kiálts és újjong, Sion lakója, mert nagy közöttetek, Izrael szentje. Amen.

0: Keresztény testvéreim, kedves hallgatóság! Egy magasztaló diadaléneket hallottunk most Ézsaiás könyvének első, nagyobb szakasza, prófétai igehirdetés gyűjteménye, zárul ezzel a kettős dicsőítő zsoltárral, hálaénekkel. Készülés közben azon gondolkodtam, hogy a hallgatók közül mindannyian más élethelyzetben vagyunk. De amikor együtt vagyunk, és imádjuk az Urat, várjuk az ő igéjét, halljuk szavát a köszöntésben, a bűnbocsánat igéjében, akkor tényleg betölthet minket az a boldog hálaének, amiről a prófétai kijelentés szól. A mai ige előtti fejezetekben nagyon sok szomorú kijelentésről, ítéletes proféciáról olvashatunk. Ami különösen elszomorítónak mondható, az az, hogy Isten népe folyamatosan ingerelte az Urat, és ezért neki rájuk kellett haragudnia. Pont úgy, mint amikor egy gyermek is folyamatosan idegesíti szüleit, vagy egy diák folyamatosan zavarja a tanárt, vagy egy kolléga folyamatosan ingereli a társait. Így tett a választott nép is, ingerelte, heccelte, provokálta Istent. A ma felolvasott hálaéneknek a vezérgondolata viszont az, hogy Isten noha joggal haragudott a népére, mégis megelégedett egy mérsékelt büntetés kiszabásával, és megmutatta, hogy békülni akar, és ismét népe között szándékozik lakni, népével akar együtt lenni. Ennek azonban az volt a feltétele, hogy a nép, az Istenben hívők népe rájöjjön arra, hogy tévedett, elismerje bűnösségét és a nyomorúságából való szabadulást Istennek tulajdonítsa. Hiszen Isten az, aki az ő szeretetén át mindig megsajnálja gyengeségünket és megszabadít minket, noha mi igen sokszor nem érdemeljük meg ezt. Harag, félelem, megbocsátás, szabadítás, ezek a mai igénk elején található fogalmak. Mi magunk is sok mindentől szoktunk félni, vagy akár egyenesen rettegni. Születésünktől kezdve kísért életünkben a félelem. Félelem a sötéttől, vagy az árnyéktól, félelem az egyedülléttől, félelem a nehéz feladatoktól. Félhetünk a jövőtől, hisz annyi minden veszély leselkedik ránk, egyre romló biztonságunktól kezdve az egész emberiséget fenyegető világjárványokig és háborúkig. Ha jól belegondolunk, igen sok okunk lehet megrettenni, rettegni, félni. És nincs egy varázspálca a kezünkbe, hogy ezeket a félelmeket elhesegessük. Mi több, némely aggodalmunk teljesen jogos is. Ennek ellenére a próféta a mai hálaénekben nem feltételes módban, nem kérdőmondatba fogalmaz, hanem kijelentésként üzeni nekünk, íme Isten, az én szabadítom, bízom és nem rettegek. Valóban teljes meggyőződéssel mondhatjuk ezt ki bármikor. Akkor is, amikor az előttünk álló, égig tornyosuló feladatainkra tekintünk. Tudunk-e erőt beríteni belőle a szolgálathoz? Íme Isten, az én szabadítom, bízom és nem rettegek. Bizonysággal mondhatjuk ezt ki minden helyzetbe. Akkor is, amikor épp a szomszédságunkban dúló háborúra gondolunk. Íme Isten, az én szabadítom, bízom és nem rettegek. Szilárd hittel mondhatjuk ezt ki akkor is, amikor az egyre ellehetetlenülőbb gazdasági helyzetünkre és a mindennapi megélhetés egyre nehezebb voltára gondolunk. Íme, Isten az én szabadítom, bízom és nem rettegek. Amit Isten tesz velünk és értünk, az szétfeszít minden határt, és ezt minél nagyobb nyilvánosság elé kell hozni. Mondhatnám úgy is, hogy az a keresztény, aki átélte, hogy Isten szíve a haragból átfordította a vigasztalásba, és Krisztusban szabadítója és megváltója lett, annak hálaadása olyan sugárzóvá válik, hogy ez egyúttal a világ felé hirdetett hitvallása is lesz. Akár szó szerinti énekkel, akár egyszerűen csak becsületes, megbízható, jóindulatú, szeretettel, teljes élettel, tudatosítsuk ezt magunkban, mert talán ezt tanuljuk meg a legnehezebben. Nem elég magunkban keresztényeknek lenni, nem elég a gyülekezet közösségében kereszténynek lenni, hanem küldetésünk van arra, hogy a világnak is szétkürtöljük. Krisztusban van szabadítás, benne van üdvösség, nála van megbocsátás, az Úrad békességet. Persze nem emberi szabadítást, üdvöt, bocsánatot, békességet, hanem valami mást, sokkal többet ad nekünk, ami mennyei atyánk. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, hálás a mi szívünk, hogy ma is hallhattuk a te igédet, és köszönjük a különböző élethelyzetek és belső félelmek ellenére is, hogy tiszta szívvel vallhatjuk, hogy te vagy az énekünk és szabadításunk. Ha netán meginogna hitünk, te erősítsd meg a beléd vetett bizadalmunkat, hogy háborúk, betegségek és nélkülözés közepette is tudjunk hirdetni embertársainknak azt, hogy a te beléd vetett bizalom örök és ható, hiszen te küldted számunkra fiad, hogy szabadításunk legyen az örök félelem és rettegés kötelékeiből. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, hálás a mi szívünk neked. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Éljen a május! Továbbra is nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Mikrofonnál Vágó Kriszta, rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Eddig 771 gyermek kapott támogatást a szerbiai tartásdíj alapból, közölte a Családügyi és Demográfiai Minisztérium. Az alapból akkor fizetnek átmeneti támogatást, ha a kötelezett szülő nem rendezi a megítélt gyermektartást. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium szerint eddig több mint 33 millió dinárt utaltak ki, az idei költségvetésben pedig 100 millió dinár áll rendelkezésre erre a célra. A kedvezményezettek mintegy 85%-a olyan gyermek, akiről az anya gondoskodik, míg az esetek körülbelül 15%-ában az apa neveli a gyermeket, és az anya köteles tartásdíjat fizetni. A jelenlegi szabályok szerint egy gyermek havonta legfeljebb csak nem 28 ezer dinárt kaphat a tartásdíj alapból. Május 16-a és 21-e között tartják a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mintegy 1200 kiállító érkezik a kiállításra. Idén a főnyeremény egy John Deere traktor. Történelmi mélypontra estek Európa kerozin készletei az iráni konfliktus és a hormuzi szoros blokkádja miatt, miközben az üzemanyagára csak nem a duplájára emelkedett. A légitársaságok ennek ellenére azt állítják, hogy a nyári szezon járatai egyelőre biztonságban vannak. A Lufthansa, a Ryanair és a Wizz Air szerint tartalékokkal és alternatív beszerzési forrásokkal készülnek a válságra. Elemzők ugyanakkor figyelmeztetnek, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, hosszabb távon komoly ellátási problémák és további drágulás is jöhet az európai légi közlekedésben. És változékony és instabil időre kell készülni, esővel és helyi zivatarokkal, amelyek délutánra és estére fokozódhatnak. Rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék, heves záporok térségében erős szelet helyenként jégesőt is hozhatnak.
8: Mi házhoz visszük a híreket.
5: Szabadkai Magyar Rádió. A legtöbb információt nálunk hallják.

Szép jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, itt a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán kezdetét veszi mai szombati Mozaik című műsorunk. Na de, hogy kik is ünnepelnek a mai napon, mégpedig a Mózesek, a Botondok, a Jánosok és a Simonok, nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. Köszönti önöket, mégpedig fő és felelős szerkesztünk, Dédics Szuzanna és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta, a mai adásvezető technikusunk pedig Farkas Ervin. Csuda jó témákkal készültem önöknek mára, mégpedig itt a Mozaik című műsorunkban. Ugye, ahogy megszokhatták, a szombat mindig vallási műsorokkal indul, ez már ugye hallhatták, vagy ezt már hallhatták itt nálunk a Szabadkai Magyar Rádióban 7 és 8 óra között, most 8-tól pedig ugye Mozaik című műsorunkban több témával is foglalkozunk, ami nem maradhat el, az nem más, mint a mibe kerül, ami belekerül, piaci körkép árakkal. Ezúttal Belgrádba kapcsolunk Pető Attila kollégámhoz, és a belgrádi árakat tudjuk majd meg. Ezen kívül, amivel még foglalkozunk a mai napon, az nem más, mint udvari nyitott óra a Tündérkertben, a Magyar Kanizsán. Beszéljünk rólával is, foglalkozunk, hagyomány, közösség és élmények Csángóföldön. A WIFO-ból várjuk Pap Izoldát és az MTTK hallgatóját, Bíró Fannit, itt vagy ide várjuk ide a stúdióba. Erről fogom őket majd kérdezni. Ezen kívül kapcsolunk majd Zentára. Marketing kihívás, kutas, tervez, reklámoz, gazdasági vállalkozó témájú verseny középiskolás diákok számára. A verseny már a délelőtti órákban elkezdődik, tehát a kellős közepében fogunk majd oda kapcsolni 11 óra 10 tájékába, és dr. Muhi B. Bélát, egyetemi tanárt, szervezőt kérdezzük majd a verseny menetéről, illetve hogy per pillanat hogy halad a verseny. Ezen kívül Mozaik után muzsikál a mozi Orosz Ildi szerkesztésében, nagyon jó dalokat hallhatnak majd, és ma slágergyár is lesz, mégpedig ezúttal Búzás Zsuzsival 14 órától egészen 20 óráig. Hát ez a mai penzum, tartsanak velünk ezen a szép, ám bár esős szombati napon.

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
1: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en!
1: Nyolc óra múlt 21 perccel, és egy kis időjárással jövök, hiszen borús reggelre ébredhetünk, 13 fokot mérhetünk Szabadkán és környékén per pillanat, illetve, hogy mire kell készülni esőre, tehát esernyőket és esőkabátokat ne hagyjuk odahaza a meteorológusok szerint. Illetve, hát elért bennünket ugye a hideg front, és ráadásul kettős fronti hatás érvényesül a mai napon, emiatt meleg és hideg fronti tünetek egyaránt jelentkezhetnek. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, görcsös és gyulladásos jellegű panaszok is előfordulhatnak, illetve egyeseknél szédülés, rosszulét és légzési problémák is felléphetnek. A borongós, csapadékos, többfelé szeles időben lehangoltak, kedvetlenebbek lehetünk, ugyanakkor romlik hő és komfortérzetünk. És hogy egy kis vidámságot is vigyek, természetesen, ha ezt érzik, fogják rá az időjárásra, szoktam volt mondani. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmások és allergiások panasza. Erről is fogunk még a mai napon beszélni, hogy melyik pázsitfű, vagy melyik fűfélék pollen koncentrációja milyen tartományban van, úgyhogy a pollen terhelésről is lesz szó, de már is megyünk tovább, majd jövök árfolyam infóval és apró hirdetéssel is az elkövetkezendő 10 percben.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Már is kiderül, hogy mi mennyibe kerül a mai napon, itt a 107,1-en. Ahogy hallhatták, a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait mondom el most önöknek. 1 euró 117 dinár 39 para, 100 magyar forint 32 dinár 61 para. Egy svájci frankára 128 dinár 25 para, egy angol font a mai napon 134 dinár 62 para, és egy amerikai dollár pedig 100 dinár 79 parába kerül. Már is megyünk tovább, egy nagyon jó kis zeneszámmal itt a 107,1-en.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon, tehát 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat, és fali órákat, valamint régi könyveket, filmből készült gyermekjátékokat, és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámokon lehet, tehát 063 699 224. A Bajai úton eladó 1-5-224-es telefonszámokon lehet, tehát 063-699-224. A Bajai úton eladó 1-569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró.

0: 12-től, valamint délután 13:30-tól és 14:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre?

0: háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a hét napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Reklámot hallottak.
5: Ajánló következik.
4: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
6: Így gratulálok!
4: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

8 óra múlt 41 perccel, és már is a hétvégén magyar szóból lapszemlézünk. Tudják, címeket szoktam volt mondani, ez nem is lesz másképpen. A mai magyar szó szombatra, vasárnapra, 16-ra, 17-ére szól. Rögtön címoldal, őrizzük falvainkat, családjainkat, megnyílt Újvidéken a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás. Erről is lehet olvasni, illetve egy ilyen címmel is találkozhatnak: higgadtság, várakozás, felelősség. Majd a gazdáknak alkalmazkodniuk kell egy ilyen címmel is, vagy a lovas kultúra ma is él, illetve egy ilyen cím is, mégpedig a címoldalról, közösségi szempontból releváns részvétel, erről is lehet olvasni, vagy független nemzeti érdekérvényesítés, erről is, ahogy mondtam, csak is címeket mondok, már is megyünk tovább. Újjáélet Szabadka egyik égköve, erről is tudnak olvasni. Lapozgatunk már is tovább, mégpedig egy ilyen címet is találhatnak, mégpedig a negyedik oldalon: korszerű gépeket és eszközöket a gazdaságokba, vagy bizonyíték nélkül nem megy, egy ilyen cím is, illetve irányváltás vagy csak ravasz helyezkedés, erről is lehet olvasni, a gazdáknak alkalmazkodniuk kell, erről is, és a családi értékek fontosságáról is lehet olvasni, játékokba zárt emlékek, sokszínű választék az oktatás szempontjából, forgalomkorlátozások, mondom, csak is címeket mondok, vagy a méltósággal megélt hétköznapokért, erről is. Úgyhogy érdemes megvásárolni a hétvégi magyar szót és lapozgatni oktatás művelődésen oldalon, beiratkozás a Vackorba, vagy Gogol köpönyege, illetve júniusban startol a Homeland Fesztivál, ismét felcsendültek a költemények, és természetesen sporttal is találkozhatnak. Vásárolják meg, és lapozgassák!

A szabadkai Funerol temetkezési magánvállalat tájékoztatója szombaton, május 16-án. 72 éves korában elhunyt Lábadi József, Szabadka, Májavice utcai lakos. Temetésem a 13 órakor lesz a Bajajúti temető Pécs kápolnájából. A Funerol temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33-as.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Reklámot hallottak.
7: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Koszovó Európai Uniós csatlakozási folyamata közvetlenül függ a Belgráddal folytatott párbeszéd és a reformok sikerétől, jelentette ki Márta Kosz uniós bővítési biztos pénteken Pristinában, Albin Kurti koszovói kormányfővel folytatott megbeszélése után. A szerb közszolgálati televízió beszámolója szerint a biztos kiemelte, a csatlakozási folyamatot nem konkrét határidők, hanem az elért eredmények határozzák meg. Minél sikeresebb Koszovó a reformok végrehajtásában, és minél sikeresebb a Pristina-Belgrád párbeszédben, annál nagyobb az esélye annak, hogy megkezdhessük az érdemi tárgyalásokat, hangsúlyozta Kosz. Hozzátette, minél nagyobb előrelépést mutat Pristina a vállalt kötelezettségek és a szükséges reformok teljesítésében, annál közelebb kerülhet az uniós csatlakozási tárgyalások megnyitásához. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában, a következő egy hétben ez is 223 dinárba kerül a dízel literje, a benziné pedig 191 dinár. Az árak természetesen jövő péntekig vannak érvényben. Történelmi mélypontra estek Európa kerozin készletei az iráni konfliktus és a hormuzi szoros blokkádja miatt, közben az üzemanyagára csak nem a duplájára emelkedett. A légitársaságok ennek ellenére azt állítják, hogy a nyári szezon jár egyelőre biztonságban vannak. A Lufthansa, a Ryanair és a Wizz Air szerint tartalékokkal és alternatív beszerzési forrásokkal készültek a válságra. Elemzők ugyanakkor figyelmeztetnek, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, hosszabb távú komoly ellátási problémák és további drágulás is jöhet az európai légi közlekedésben. És nézzük, hogy milyen időre kell készülni. Per pillanat Szabadkán és környékén 14 fokot mérhetünk, esernyőket, esőkabátokat nem otthon hagyni, a mai csúcsérték 17 fok körül alakul majd.
6: Hírek, riportok,
7: ráadásként régiós lágerek.
6: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
12: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
13: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
14: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs, telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
15: Reklámot hallottak.

Katona Klárit hallhattuk itt a Szabadkai Magyar Rádióban. Ezután Don't Worry, Be Happy következik Bomi meg Ferintől. Itt a 107,1-en, de előtte még egy kis áramszünet. Bocsi, karbantartási munkálatok miatt ma május 16-án szombaton szünetel az áramszolgáltatás. Szabadkán, mégpedig a Mátia Gubec utca egy részén, tehát a Mirko Bogovics utca és a Szonya Márinkovics utca között, az Oton Zsupáncsics utca páros oldalán, a 2/A-tól a 8-as számokig, valamint a Jó Lajos utca 18-as szám alatt már reggel 9-től egészen 14 óráig. Bővebb info, mégpedig közérdekű info a pannonrtv.com-on. Addig is jön Bobby McFerrin és a Don't Worry, Be Happy!

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ajánló következik.
2: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
3: A vászon ismét életre kel.
2: Ami volt, újra megtörténik.
3: Musikál a mozi.
2: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ajánlót hallottak.

0: Egyre többen keresnek alternatívát és hagyományos óvodai nevelés mellett, különösen azok a szülők, akik fontosnak tartják a természetközeli nyugodt és családias környezetet gyermekeik számára. Magyar Kanizsán egy különleges közösség már évek óta ezen az úton jár. A Tündérkelt Waldorf szellemiségű családi napköziben a mindennapok része a közös sütés, kertészkedés és a szabad játék. Most őket mutatjuk be. Riporter Korom Sarolta.
1: Egy csendes magyarkanizsai utcában minden reggel lassabban telik az idő, nincs csengőszó, nincs rohanás. A gyerekeket friss kenyérillat, természetközeli játékok és nyugodt otthonos légkör fogadja a Tündérkert Waldorf szellemiségű családi napközi falai között. Bata Anita idősebb kislánya már több mint egy éve a napközi növendéke, és az elmúlt hónapok tapasztalatai minden várakozásukat felülmúlták.
2: Én mindig is érdeklődtem a Waldorf és az egyéb alternatív pedagógiai irányzatok iránt. Már az egyetemén is sokat tanultam erről, és amikor ovis lett a kislányunk, és meghallottuk, hogy itt Magyar Kanizsán van erre lehetőség, hogy belekóstoljunk a Waldorf pedagógiába, akkor úgy voltunk vele, hogy ezt így szívesen kipróbálnánk.
3: Ön miben látja a legnagyobb különbséget a hagyományos óvoda és a Waldorf óvoda között?
2: Elsősorban talán a kinti játéknak a mennyiségébe. Itt a gyerekek nagyon sokat vannak kint a természetben. A nap legnagyobb részében kint játszanak a kertben, vagy pedig hosszú sétákat tesznek. És ez nagyon jó hatással van a gyermekekre. A másik nagy különbség az talán az étkezés. Itt a gyerekek együtt készítik el például a reggelit az óvónőkkel, sűrűn esznek kovászos kenyeret, közösen gyúrják a tésztát, együtt szeletelnek, pucolják a zöldségeket, a tojást, és itt oda van figyelve arra is, hogy milyen alapanyagokból készülnek az ételek.
3: Ön mit lát, miben fejlődött leginkább a gyerek ez az elmúlt közel egy év alatt, illetve a gyermeke miért szeret ide járni, mit szokott otthon mondani?
2: Nagyon szeret ide járni, és mindig elmeséli, hogy milyen érdekes dolgokat játszanak itt. Legjobban a sárkonyhát szereti, itt nagyon sokat főznek, homokoznak, gyűjtenek növényeket, kis állatokat, amiket itt találnak az udvarba. Ma például azt újságolta, hogy csigalevest készítettek a sárkonyhájukban. Nagyon kreatívak, és örülök, hogy itt teret kap a gyermeki kreativitás.
1: A napközi néhány évvel ezelőtt szülői összefogásból született. Olyan családok hívták életre, akik másfajta gyermekkort képzeltek el gyermekeik számára. Egy lassabb, természetközelibb világot. A mindennapok ritmusát itt nem a teljesítménykényszer, hanem az ismétlődés biztonsága és az alkotás öröme határozza meg. Tarapcsik Hajnalka, Waldorf óvodapedagógus.
4: Felsorolom, hogy igazából mit tartunk nagyon fontosnak. Itt legfőképpen megpróbálunk egy szeretetteljes, derűs légkört varázsolni, és egy védő burkot a gyerekek köré, és nagyon fontos nálunk a ritmus, valamint az, hogy sokat legyünk a természetben, a szabadjátékra van nálunk idő és tér, de emellett sokat művészkedünk, vagyis hát felkínálunk művészi tevékenységeket is, dalolunk, verselünk, mondókázunk, meghitt ünnepeink vannak, egészségesen táplálkozunk.
3: Milyen lehetőségeket, készségeket tud fejleszteni az, hogy a gyerekek ilyen sok időt tölthetnek a természetben, milyen pluszt adhat nekik?
4: A gyermek elsősorban a végtagjain keresztül a jelenben az anyagot, az elemeket megtapasztalva éli meg a világot legjobban, így tanul a legkedvezőbben a világról. Ezért vagyunk ennyit a természetben.
1: A közösség egyik legfontosabb célja, hogy a gyerekek biztonságos, szeretetteljes környezetben fejlődhessenek. A mindennapi tevékenységek között szerepel a közös ételkészítés, a kertgondozás és a szabadjáték is. De hogyan is telik egy átlagos nap a Tündérkertben? Tarapcsik Hajnalka, Waldorf óvodapedagógus.
4: Érkezés után a gyerekekkel közösen előkészítjük a reggelit, és áldást mondunk, aztán reggelizünk, ezután az első szabadjáték következik, és ez idő alatt a hétnek az aznapi művészeti tevékenységét is fölkínáljuk. Aztán egy kis körjátékra gyűlünk össze, és néhány szelet almácskát is megeszünk, aztán ismét szabadjátékra van lehetőség. Ezután pedig a napi mese következik, megebédelünk, és aztán a búcsú következik.
3: A szabadjáték gondolom főként a kreativitással köthető össze, hogy a gyerekek minél jobban kiéljék a kreativitásukat.
4: A szabadjáték nagyon-nagyon fontos, hogy erre tényleg legyen idő és tér, azért, mert ez idő alatt a gyerekek tulajdonképpen az őket ért ingereket feldolgozzák, és ezt úgymond kiátsszák magukból, hozzá kapcsolják az ők is saját világukat. Ez egy különösképpen fejlesztő tevékenység.
3: Mennyire volt nehéz úttörőnek lenni ebben az ágban, itt Vajdaságban?
4: Ez még most is nagyon nehéz. Nagyon sokan nem tudnak rólunk, és szerintem bizonyos tévképzetek is vannak az emberekben. Például, hogy itt nincsenek szabályok, pedig ugye vannak észszerű szabályok között vagyunk mi is. És hát mi megyünk, és igyekszünk.
3: Az elmúlt 4 évben biztos voltak már olyan gyerkőcök is, akik akár az iskolás, vagy mondjuk az iskola előtti években jártak ide önökhöz, ők milyen készségeket vihettek magukkal az iskolai intézménybe?
4: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb készség, amit reményeink szerint megszerezhető, az a gyereknek egy belső biztonsága, amit aztán nem csak az iskolába visz magával, hanem az elkövetkezendő életre. Ez egy alapbizalom a világ felé.
1: A Magyar Kanizsai Tündérkertben nem a legmodernebb játékok jelentik az értéket, hanem az a szemlélet, amely szerint a gyermeknek időre, figyelemre és valódi kapcsolatokra van szüksége ahhoz, hogy egészséges, kiegyensúlyozott felnőtté váljon. Időről időre nyílt napokat is tartanak, de további részletek és jelentkezési lehetőségek a Tündérkert hivatalos oldalán találhatók.

0: 9 óra múlt 42 perccel, és már is megyünk tovább. Ahogy ígértem önöknek, mibe kerül, ami belekerül piaci körkép árakkal. Ezúttal kollégámhoz, Belgrádba kapcsolunk, Pető Attila van a vonal túlsó végén. Szia, szia, köszöntelek a műsorban, Attil.
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát Attilám, mi mennyibe kerül, vagy mibe kerül, mi kerül bele a mai piaci kosarunkba?
1: Hát csak, hogy tud, Krisztán, neked most sokba, ugyanis jól elálltam, mire utána jártam annak, hogy mi mennyibe kerül a piacon.
0: Úgyhogy készítsd majd a pénzt. Igen, sokba fog kerülni, igen.
1: Készítsd majd a pénztárcádat. De na, majd elmondom mindjárt azt, hogy nagyjából okay. Mit láttam most a piacon, Belgrádban, a zöldségekkel kezdeném. A krumpli ára az nagyjából 80 és 100 dinár között mozog kilogramként, tehát még elérhető ugye ez az ár, ami a rendes krumplit illeti, az új krumpli az jóval drágább, ugye azt ugye nem találtam 280 dinár alatt, érdekes.
0: Jó borsos ára van, ha azt kell, hogy mondjam.
1: Igen, ezen én is nagyon meglepődtem. Most ki tudja, hogy nem jöttek a más árusok véletlenül a piacra, de egyébként is ennyi, ugye az eső miatt erre gondoltam, de egyébként nagyjából így működik most jelenleg ez az ár. Vörös hagymát azt lehet 80 dinárért, és 80 és 100 dinár között mozog, az új hagymára is nagyjából. A fokhagyma az, ami drágább, az, ami jóval drágább, tehát az 700 dinár alatt nem találtam. De érdekes, hogy mondjuk két héttel ezelőtt azt még mondjuk lehetett, talán kilogramról beszélünk.
0: Igen.
1: Tehát érdekes, ugye két héttel ezelőtt azért még lehetett 500-600 dinár, és most valamiért megugrott az árait. Káposzta 50 dinár, sárgarépa 100-120 dinár körül mozog, az uborka, a paradicsom, az uborka ára az nagyjából 300 dinár, tehát találtam annyiért, és a paradicsom, ami még mindig nagyon drága itt nálunk, például, vagy tehát még mindig 400 dinár alatt nem lehet találni. Igen, tehát nyilván még mindig a fóliás és a behozatali paradicsot lehet látni, úgyhogy lehet találni, úgyhogy ilyenek az árak a jelen pillanatban. A paprikát az szintén lehetett már 400 dinárért találni, a karfiolára az 300 dinár körül mozgott, a spenót szintén 200-300 dinár között. Nagyjából ezekkel az árakkal kellhet most számítani itt a zöldséges, ami a zöldségeket illeti a belgrádi piacokon. De hát majd hamarosan például a paradicsom, az mondjuk nyilván várhatóan jó sokat fog esni, nagyon várjuk, hogy megjöjjön a szezon.
0: Nézzük akkor, Attila, hogy gyümölcsök terén mit lát. Földi eper kapható, mert például én múlt hétvégén voltam Magyar Kanizsán, oda az ugye a piacon, és még mindig 500 dináros áron lehetett vásárolni. Nálatok mi a helyzet?
1: Pontosan ezt akartam mondani, tehát 500 dinár alatt én se, tehát konkrétan én 600 dinárért találtam a legolcsóbbat. Aha. Tehát tényleg még mindig magas az ára. Érdekes. Tehát ugye nyilván azért tudni kell, ezt mindig ki kell hangsúlyozni, hogy Belgrádban azért az árak valamennyivel magasabbak. Tehát ugye itt nem terem mindenki udvarában zöldség, meg a közelben, tehát ide azért szállítani kell az árut. Úgyhogy az eper az igen, az drága tovább. És az alma az, ami stabil, tehát mondjuk már 80 dinárért is lehet szép almát találni. Ugye, és akkor aztán mennek, ugye itt is az árak mozognak, azért 200 dinár is ugorhat, attól függ, hogy milyen fajta almáról van szó. Ezt a piacjárosok mindig nagyon-nagyon jól meg tudják magyarázni, hogy ez miért pont most ezért drágább, vagy ezért olcsóbb. Úgyhogy de stabil, tehát az a legelérhetőbb. Tehát a banán az mondjuk 250 dinárért is lehet szép banánt
0: kapni.
1: Kapni, igen, szép banánt. A narancs az szintén már ott 300, 200 és 300 dinár között lehet találni szép narancsot, majd így mondom. A citrom az mondjuk szintén ilyen 400 dinár körül mozog. Körtét, azt, amit még néztem, én szeretem a körtét, az 320 dinár volt, az amit a legjobb, hát hogy mondjam, itt ugye alkudozni kell, amennyire le tudtam alkudni, majd így mondom. És a kiwi az még, ami szintén nézegettem, az szintén ilyen, hát 350 dinár körül.
0: Nézzük akkor, Attila, a húsokat, például csirkét.
1: Akartam még mondani, még át nem ugrasz, hogy cseresznyét is sikerült.
0: Már van cseresznye nálatok?
1: Hát most, hogy ez milyen cseresznye, nyilván nem itteni, de találtam cseresznyét, és megpróbáltam, hát kérdezni, hogy 1200 dinár volt kilogramja, tehát hogy azért...
0: De igen, de ha most úgy visszatekintünk a tavalyi évre, tavaly is én már egyszer vettem csak cseresznyét például, mert nagyon borsos volt az ára, akkor is ilyen 1000-1200 dinár között mozgott.
1: Igen, hát most is az a jelen pillanatban, de nyilván behozataliról beszélünk, ugye?
0: Igen.
1: Tehát, hogy remélem, hogy majd esni fog a zára neki is, mert szeretem a cseresznyét, ennek is, mert szeretem a cseresznyét is, de hát most még mindig ezzel kell számolnunk.
0: És akkor nézzük, már nem sok időnk maradt, mindjárt rövid hírek, úgyhogy rövidre kell fognunk, mégpedig Attila, a húsok mennyibe kerülnek, csak sorolt fel, akár csirke, marha vagy sertés?
1: Csirkemel, akkor majd gyors leszek, 500 és 700 dinár között lehet állni, 550 dinár volt a legolcsóbb, amit találtam, egy egész csirkét, hogy az egész csirkéről beszélünk, akkor mondjuk 400 dinárét is tudsz kapni. Mi a sertés combot illeti például, az 750 dinár, a karaj, az mondjuk az lehetett egy picit olcsóbban is 650, de inkább 800 dinár felé mennek az árak. A marha hús az mondjuk 1500 dinárért, a borjú hús az drágább 1800-2000, sőt, és a bárányhús az szintén ilyen 1800 dinár körül mozog. Zsirke mellett külön még lehet, ugye, hát mondom, 500-700 dinár között most van, aki 580-ért adja, van, aki 570, és mindig, tudod, ez már az alkudozásnak.
0: Igen, amit az előbb mondtál. Még egy dolog, Attila, vásároltál valamit?
1: Vásároltam valamiket, főleg gyümölcsöket, úgyhogy készülj fel, hogy majd valamilyen jó kis turmixot készít, ezt ellátogat hozzám ma, ha nem, akkor kételetek rendelni valamit.
0: Tehát gyümölcsöket vásároltál. Attila, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál nálunk, további szép napot kívánunk, és jó munkát neked a mai napra.
1: Köszi szépen.
0: Szia-szia.
1: Szép munkát.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A MOL érdekelt abban, hogy jó megállapodás szülessen, jelentette be Bacsa György. A MOL csoport stratégiai igazgatója elmondta, továbbra is zajlanak a tárgyalások az orosz tulajdonrész megvásárlásáról a NISZ kapcsán. A belgrádi üzleti csúcstalálkozón kiemelte, hogy több csapat tárgyal a NISZ adásvételéről. Elmondása szerint az egyeztetések a szerb kormánnyal, az eladó féllel, valamint amerikai és uniós szereplőkkel is zajlanak. A legnagyobb kihívást az amerikai OFAC szankciók jelentik, de a felek szerint van esély a tárgyalási határidő meghosszabbítására. Egészségügyi okok miatt nem vett részt a tegnapi belgrádi üzleti fórumon Alekszandr Vučić, ezt közölte az államfő média tanácsadója Szuzana Vasiljevics. Vučević korábban szerepelt a rendezvény programjában, azonban helyette végül Milos Vučević vett részt az egyik panelbeszélgetésen, ahol Zorán Jankovics ljubljanai polgármesterrel tárgyalt regionális és gazdasági témákról. Vasiljevics reményét fejezte ki, hogy az államfő hamarosan visszatérhet megszokott feladataihoz. További részleteket azonban nem közölt az egészségügyi állapotáról. A Belgrádban megrendezett esemény egyébként a térség egyik legjelentősebb gazdasági fórumának számít, amelyen politikai és üzleti szereplők, valamint pénzügyi intézmények képviselői vesznek részt. Az egy rendezvény fő témái között szerepel a szerb és regionális gazdaság jövője, az energetikai stabilitás, a digitalizáció és az Expo 2027 előkészületei. Őrizetbe vették a belgrádi rendőrfőnököt, Veselin Milicet, a belgrádi rendőrkapitányság vezetőjét egy május 12-én eltűnt férfi AN ügyével kapcsolatban hallgatták ki. A gyanú szerint a rendőrfőnök elmulasztotta bejelenteni a bűncselekményt és annak elkövetőjét, illetve segítséget nyújtott az elkövetőnek a bűncselekmény után. Tegnap 3 rendőrt, valamint egy vendéglátóhely tulajdonosát és pincérét is őrizetbe vették. Az eltűnt férfit utoljára ebben a helyiségben látták, és a gyanú szerint a letartóztatott személyeknek közük lehetett a bűncselekményhez. Az ügyben korábban 2 gyilkossággal gyanúsított személyt is letartóztattak, továbbá az egyik gyanúsított feleségét is őrizetbe vették. A belgrádi rendőrkapitányság új vezetőjének kinevezéséig az irányítási feladatokat az igazgatóság helyettes vezetője Dejan Bojovics rendőrezredes látja el.
8: Sport.
9: A Nisi Rádnicskit fogadja a TSC labdarúgó klub a Topolyai arénában a Superliga rájátszásának 6. fordulójában. Céljuk, hogy a szezon utolsó hazai mérkőzésén megismételjék az előző forduló teljesítményét, és újabb 3 pontot szerezzenek. A TSC másodedzője Gorázs Mukic elmondta, nagy a nyomás a csapaton, és mindenki tisztában van a közelgő találkozó fontosságával, hiszen a győzelem a Superligában való biztos bennmaradást jelenteni. A mérkőzés ma 20 órakor kezdődik.
8: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 14 fok van, és gyenge déli szél foly. Szerbiában ma változóan felhős idő várható, helyenként esővel, záporesővel és zivatarokkal, különösen a délutáni órákban. Helyenként jégeső és viharos erejű szél is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul.
6: Hírek, riportok,
7: ráadásként régiós slágerek.
6: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Reklámot hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Beszéljünk róla, rovatunkat hallhatják, itt a 107,1-en két fiatal lányt köszönthetek a stúdióban, és hogy kik ők már is elmondom, hiszen ugye a Magyar Ifjúsági Konferencia 46. közgyűlését szervezték még meg Csángóföldön, ahol a Szabadkai Magyar Tannyelvi Tanítóképző Kar Hallgatói Önkormányzata és a Vajdasági Ifjúsági Fórum képviselői is részt vettek, a stúdióban pedig a WIFO elnöke, mégpedig Pap Izolda és Bíró Fanni, az MTT hallgatója, illetve Hőktag. Köszöntelek benneteket!
2: Köszönjük a meghívást!
3: Köszönjük a meghívást!
1: Hát először is kezdjünk azzal, mégpedig a 46. közgyűléssel, ugye a Magyar Ifjúsági Konferenciával. Ha jól tudom, az MTTK nemrég lett tag, erről is fogunk beszélni, illetve ugye az, a WIFO már évek óta visszajár, és akkor el is szoktatok jönni hozzánk elmondani, hogy mi is történt. Hát mi történt ezen a közgyűlésen? Először Izoldára nézek.
2: Hát a Magyar Ifjúsági Konferencia 1999-ben alakult, azzal az elsődleges céllal, hogy hát a magyar fiatalokat összefogja. Úgyhogy itt egész, hogyha át kellene tekinteni a térképet, akkor nem csak a magyarországi ifjúsági szervezetekre vagy diákönkormányzatokra gondolunk, hanem mindazokra a külhoni régiókra, ugye, amiket ugye mi is képviselünk. Itt nagyon sok politikai ifjúsági szervezet is képviseli magát, ugyanígy a civil ifjúsági szervezetek is, ugye, amik például ugye mi is vagyunk. És lényegében évi két közgyűlésen meg szoktuk vitatni az általános ifjúsági kérdéseket, valamilyen szinten a nemzetpolitikai kérdésekben is részt veszünk, és állásfoglalunk.
1: Mi volt most terítéken a 46. közgyűlésen?
2: Hát általánosságban ugye a magyarországi választások is fölkerültek, ugye az ifjúsági civil szervezetek is ehhez ugye különböző reményeket fejeznek ki. Amiről még szó volt, az ugye a felvidéki helyzetnek a kicsit aggasztó helyzete, és az egyéb általános diák jóléti kérdések.
1: Na már most nézzük, minden évben részt vesztek rajta. Kik vannak még ott rajtatokon kívül, hiszen ugye a Magyar Ifjúsági Konferenciáról beszélünk. Vajdaságból ti ketten, ilyen szempontból. Tehát MTTK, WIFO
3: és a BAMADISZ.
1: És a BAMADISZ, igen, bocsánat.
3: Igen, és a VMSZIFI.
1: Tehát akkor négyen.
2: Sőt, még a Vajdasági Magyar Csárki Szövetség is tag egyébként a MIK-nek, úgyhogy végül is öt vajdasági szervezet.
3: Igen, csak igen.
1: Akkor mondjuk el, hogy vajdaságból öten vagytok, kik ők?
2: Hát ugye az MTTK Hallgatói Önkormányzata, a WAMADISZ, a WIFO, a VMSZIFI és a Cserki Szövetség.
1: Na már most nézzük, és kik vannak még ott rajtatok kívül?
2: Hát mondjuk a felvidéki.
3: Felvidékről is sokan jönnek, Muravidékről, Erdélyből, tehát tényleg egész Kárpát-medence. És akkor ugyanúgy egyetemek, hallgatói önkormányzatai, civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, egyházi szervezetek, és hát persze a politikai, ifjúsági szervezetek.
1: Aztán hogyan tudjátok beépíteni akár a WIFO-ba, akár az MTTK hallgatói önkormányzatában azt, amit megvitattok például egy-egy közgyűlésen?
2: Hát igyekszünk minden tudást átadni, meg ugye ami alapvetően elhangzik ott, ugye hivatalosan is közzé van téve, a zárónyilatkozat mindig meg van osztva egyébként ugye az elnök által. Ezeket a dolgokat ugye mi is érezzük, a mi közösségünk is teljesen érintett ezekben a kérdésekben, úgyhogy mindig igyekszünk aztán gyűléseket tartani ezzel kapcsolatban, meg megosztani az elhangzottakat.
1: Például itt tapasztalatcseréről is szólunk, akár egy-egy konferencia, vagy egy-egy közgyűlés alkalmával? Most nézek épp Fannira.
3: Persze, általában az ilyen események mindig erre a célra is szolgálnak, hiszen rengeteg szervezet találkozik, és ilyenkor mindig azért megbeszéljük, hogy kinél mi a helyzet, és hogy állnak, vagy akármilyen problémák merülnek fel, és úgy gondolom, hogy én úgy érzem, hogy így a MIK egy kicsit ilyen biztonságot nyújt abból a szempontból, vagy segítséget, hogy tudom én is, hogy támaszkodhatunk rájuk, hogyha valami gond van itt Vajdaságban, például az ifjúsági szervezettel, vagy egyébként vajdasági magyarként.
1: Nézzük akkor, tehát úgy említettük, hogy nemrégiben csatlakozott ugye az MTTK hallgatói önkormányzata. Ez mikor történt konkrétan, illetve hogyan nézett ez ki?
3: Tavaly tavasszal lett tag. Azóta, tehát tavaly voltak már először a konferencián, a gyűlés, közgyűlésen a többiek, és azóta így járunk, és igyekszünk részt venni, mert fontosnak tartjuk, hogy ezen részt vegyünk, hiszen ez rólunk is szól, nekünk is szól, a mi segítségünkre is, illetve lehet, hogy mi is hozzá tudunk tenni, vagy hát igyekszünk hozzátenni valamit, úgyhogy Igyekszünk.
1: Igyekeztek. Na már most nézzük azt, hogy Csángóföldön voltatok. Az előző években hol volt maga a közgyűlés?
2: A MIK-nek van egy
1: ilyen... Vagy ez mitől függ, hogy hol van?
2: Igen. Igen, van egy ilyen alapkoncepciója egyébként a MIK-nek, ami azt mondja, hogy évi két közgyűlést tartanak, ugye tavasszal meg ősszel, és az egyik közgyűlés van valahol, ugye Magyarországon, ugye országon belül, a másik pedig valamelyik külhoni régióban. Ugye már évek óta Beregszász lenne az a külhoni régió, ahol meg van tartva a közgyűlés, csak ugye sajnos még a háborús helyzet miatt ennek egyszerűen nincs lehetősége. És ez miatt valahogy úgy gondolták most egyébként, hogy ennek mi volt a kezdő oka, azt még mi sem tudjuk pontosan.
3: Szerintem az ottaniak lelkesedése.
2: Talán, igen. És akkor így lett ugye Csángóföld, ahol egyébként még nem volt magyar ifjúsági konferencia, úgyhogy különleges volt a helyszín nekünk is.
1: A WIFO, vagy az MTTK, a hallgatói önkormányzata hány taggal volt jelen a mostani közgyűlésen? Vagy csak az elnökök mennek, vagy csak tagok, stb. Tehát ez hogyan néz ki?
3: Általában két delegáltunk van, tehát ennyi férőhelyet tudnak biztosítani, hiszen azért itt rengeteg szervezet képviseli magát, és korlátozni kell a létszámot, úgyhogy ketten szoktunk menni. Ez változó, hogy ki, hogyha lehet, akkor az elnök is képviseli magát, de ugyanúgy tagok is mehetnek, tehát.
1: Hogyan néz ki maga akár a közgyűlés, tehát azt nézzük biztos, hogy ugye panelbeszélgetések, stb., és utána gondolom szétnéztetek Csángóföldön is. Hogyan néz ki? Többnapos konferenciáról beszélünk, vagy egynapos konferenciáról? Azért Csángóföld nem itt van, tehát biztos kellett nagyon sokat utazni.
3: Egynapos konferenciáról van szó, de egybe volt kötve ez az esemény egy Erasmus és Kompetencia Plus programmal. Így volt lehetőségünk meglátogatni a Csángófalvakat, és több települést megnézni, úgyhogy így jutottunk el a kis falukba, és így szereztük ezt a sok élményt.
1: Nézzük akkor. Tehát ugye odautaztatok, mi volt az, amit megnéztetek?
2: Hát odafelé először is Kolozsváron álltunk meg, ugye elég messzi utat tettünk meg, főleg azok, akik egyébként ugye a felvidékről indultak busszal. Mi ugye egész kedvezményes helyzetben voltunk, ugye már csak Szegeden csatlakoztunk, és Szeged-Kolozsvár volt az első napi táv. Ott pont a KMDF. Igen, volt a diáknapja, ahol pont egy bulinak a kellős közepébe csöppentünk. Úgyhogy már ott volt egy esti lazítás, utána pedig másnap indultunk tovább. Ugye a Békásszoros megnéztük, útközben a Gyilkostón nek a szépségeit is meg tudtuk ugye szemügyre venni, utána pedig már Bákóig meg sem álltunk.
3: Igen. Aztán Bákóba szintén szétnéztünk, és igazából másnap indultunk ugye a kis falvakba, tehát meglátogattuk Csángóföldön a kis magyar falukat, és hát a rákövetkező nap pedig már a közgyűlés napja volt, úgyhogy így telt el az a pár nap.
1: Volt olyan szokás, akár néphagyomány, ami nagyon-nagyon érdekes volt, vagy például gasztronómia, amit kipróbáltatok?
2: Ami engem mondjuk nagyon meglepett, az a Csángó néniknek, meg egyébként az egész Csángó közösségnek a kedvessége, meg szeretete, amit ott kaptunk. Nagyon örültek egyébként nekünk, a gyerekeken is látszott, ugye ők is jöttek különböző föllépésekkel, énekeltek, táncoltak ott nekünk, a nénik külön sütögették az ők is. Nem is tudom, hogy ezeknek a sütiknek
3: milyen
2: neve.
3: Kis kalácsok, nem tudom,
2: igen,
3: hogy
2: igen, szóval nagyon több fajta sütit sütöttek
3: de egyébként az is érdekes ízvilág volt, mert ott is engem meglepett egy-két dolog, és így érdekes volt, meg nagyon jól esett természetesen, hogy így fogadtak minket. És egyébként, hogyha már az ételekről van szó, akkor megemlíteném, nekem azt tetszett a legjobban, és ott tényleg ilyen meleg fogadtatásnak éreztem, és ilyen falusinak, hogy az egyik helyen felszelt szalonnával és házi sajttal vártak minket, meg pálinkával, borral természetesen. Úgyhogy az egy nagyon érdekes volt, hogy így vártak minket, mert finom volt, és az az érdekes nekem, hogy azért mégsem volt az, amit itthon eszünk. Tehát nem volt, nem úgy volt elkészítve, ahogy itthon készítjük.
1: Mi volt például más? Mert mondod, hogy nem úgy volt elkészítve például, vagy nem olyan, ahogy
3: hát itt az van. Ételekben szerintem egyébként van azért bőven különbség. Tehát ők egy kicsit máshogy készítik az ételeket, meg érdekes ételeket készítenek. Volt, amit most nem kóstoltunk, de volt egy helyi fiatalember, akivel beszélgettünk, és például olyan, hogy salátaleves, meg nem is tudom, Egyébként, amit el kell mondanom a levesről, hogy majdnem minden nap ettünk levest, és mindegyik nekem nagyon érdekes volt, mert ilyen savanyú volt, mint hogyha ecetes vagy, uh-huh. vagy valami lenne, és körülbelül egy kaptafa volt az összes, de hogy mégsem ugyanaz, mégsem ugyanaz, mert zöldségleves, de mindegyikben volt egy kicsi más, uh-huh. de hogy az a, mint hogyha ecetes lett volna az összes, mint hogyha nem tudom, ilyen krumpli leves szerűség uh-huh. lett volna. Úgyhogy érdekes volt.
1: Izolda, neked mi volt az észrevétel? Ha már a gasztron, aztán megyünk tovább, igen.
2: Hát egyébként engem nagyon meglepett az, hogy ezek a nénik mennyit dolgoztak arra, hogy ezt a 90 közel 100 embernek süssenek különböző fajta sütiket, meg különlegességeket. Nekem ami a leginkább megmaradt az a beszélgetések, én igyekeztem mindenhol beszélgetni egyébként a helyiekkel, hát kisebb-nagyobb sikerrel. Ugye a csángókról azt kell tudni, hogy alapvetően ők azért már sokkal inkább beilleszkedtek ugye így a románok közé, úgyhogy náluk nem mindenki beszéli teljesen a magyart, vagy nem teljesen érti meg a magyart.
3: Vagy egyáltalán
2: nem, vagy teljesen más szófordulatokat használnak, nem értik azokat a szép kifejezéseket, amiket mi talán nem is tartunk olyan szépnek. Tőlünk is volt, aki megkérdezte, hogy hát mi biztos magyarországiak vagyunk, hogy ilyen szépen beszélünk, és aranyos volt egy néni, nagyon lelkes volt, amikor mondtuk neki, hogy hát mi Szerbiából jöttünk, nem magyarországiak vagyunk, és így csillogott a szem, hogy hát is ilyen szépen beszélitek a magyart.
3: De egyébként jó, olyan is volt, és pont ketten voltunk ott, amikor az egyik néni odaállt, és azt mondja, ti nem Magyarországról jöttetek. Mert hogy
2: sokat magyar falu volt.
3: Igen, sokat jár táborozni, viszi a kisiskolásokat, és megismert vajdasági tanítókat, és jó kapcsolatot ápolnak, és egyből észrevette, hogy mi nem magyarországiak vagyunk, és hogy valószínűleg vajdaságiak. Úgyhogy ez nekem egy nagyon érdekes élmény volt, mert én azért úgy gondolom, hogy minket úgy beazonosítani nem olyan könnyű, mert nincs semmi ízes tájszólásunk, vagy bármi
2: különleges, igen.
3: Különleges uh-huh. úgyhogy és érdekes élmény volt.
2: Meg ő mondjuk azt is kiemelte, hogy a vajdaságiak milyen kedves emberek, úgyhogy ezt is azért osztuk meg, úgyhogy nagyon sok különböző élménye volt tényleg részünk.
1: Gondolom a kultúrával is találkoztatok, milyen élmény volt? Hát egész más ilyen szempontból, idézőjelesen mondom a mást, ne értsetek félre.
2: Igen, hát népzenén nagyon sok fajta népdalt elénekeltek nekünk. Nekem talán így az az általános gondolatom, hogy olyan sokkal komorabb, szomorúbbak uh-huh. ott a népzenék, valahogy benne van egy
3: fal. Csak ezt láttuk egyébként.
2: Igen, ezt osztották meg, Igen. De persze a táncázak belül jöttek azért a közös körtáncok, nagyon sokat táncoltunk körbe.
3: És nekem nagyon érdekes volt, mert néptáncoltam itthon is egy-két évet, és tanultunk, meg hát más táncházakban is tanulunk moldai táncot, de hogy voltak olyan táncok, amikre egy idő után jöttem rá, hogy ez az, mert azért egy kicsit máshogy táncolják. Uh-huh. Nyilván...
1: Ezért értettem, hogy miben más.
3: Igen, igen. Igen. És hogy így persze tudom, hogy az a tánc, de hogy egy kellett egy kis idő, hogy felfogjam, hogy ez az, mert hogy azért mégis egy kicsit máshogy, és nyilván az az eredeti. Tehát valószínűleg valahol ez útközben valami lemorzsolódott, vagy átalakult, amikor itt elkezdték tanítani, vagy akár másik régiókba. Szóval nekem ez nagyon érdekes volt például.
1: Mivel jöttetek haza? Tehát milyen élményekkel? Mi az, ami megmarad nektek Csángóföldből?
2: Nekem a leginkább, ami megmarad, az teljesen a magyarság, meg az identitás kérdése. Hegyeli Attila, aki ott a Moldvai Csángó Magyar Szövetségnek az oktatási képviselője, vagy elnöke, ő tartott nekünk egy előadást ezzel kapcsolatban, hogy mennyire nehéz ott megőrizni a magyarságot, ugye ők a magyar házrendszert, amit kiépítettek, mennyire nehéz fönntartani, mennyire nehéz a fiatalokat, gyerekeket erre mozgatni, meg akár a szülőket is, hogy ugye ezeket a magyar intézményeket válasszák, akár használják a magyar nyelvet. És ami nekünk mondjuk mindennapi, hogy magyarul beszélünk az utcán, az iskolába, akár baráti társasági közegbe, akár így nem tudom, megnyilvánulásokba, az nekik egyszerűen nem adatik uh-huh. meg, és nem természetes, úgyhogy sokkal inkább tudom becsülni azt, ami itt van nálunk.
3: Igen, ennek komoly súlya van egyértelműen is, és tehát letaglózott, amikor ezt hallottuk, mert egyébként valahogy így Csángóföldről konkrétan azelőtt így ilyen szempontból nem igazán tudtam uh-huh. én bár is, hogy ott mi a helyzet, és komoly súlya van, de viszont azért azt is emeljük ki, hogy mégis egy példaértékű közösség. Tehát, hogy annak ellenére, hogy ilyen nehéz helyzetben vannak, számomra felfoghatatlan, hogy a kisdiákok, meg ovisok, meg mindenki, aki magyar vagy magyar felmenőkkel rendelkezik, az a román iskola után délután bemegy a magyar iskolába, a magyar házba, és magyarul tanul. És ez igazából önként Nyilván biztos vagyok benne, hogy a szülőknek is van rá hatása, vagy hát lehet, de látszik az, hogy tényleg ők is szeretettel mennek oda, és önszántukból, hogy abból a szempontból, hogy élvezik. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és le a kalappal előttük.
1: Azt, amit most tapasztaltatok, akár a konferencián, akár Csángóföldön, hogy találkoztatok különböző emberekkel, ahogy mondtuk, ugye egy nagyon picivel más kultúrával, mert ugye csak különbözik valamilyen szinten, mit hoztatok haza, és ezt ti hogyan tudjátok kamatoztatni?
2: Hát én hiszem azt, hogy sokkal empatikusabb lett talán mind a kettőnknek a személyisége ezáltal. Ezek az utazások egyébként is hozzáadnak ahhoz, hogy a türelmünk szerintem a buszút során bőven hát próbára lett éve, úgyhogy én azt hiszem, hogy az is fejlődött, meg azt tényleg, hogy ennyi különböző embert, életutat meg tudunk ismerni, ez sokba befolyásolja egyrészt a mi személyiségünket, és utána azt a hatást, amit mi ki tudunk aztán a környezetünkre fejteni.
3: Igen, ezzel én is egyetértek, és tényleg szerintem nagyon fontos, hogy ezt az emberekkel valamilyen szinten tudassuk. Tehát például én személyes célomnak érzem, hogy ezen túl a környezetemben lévőket, és akikre tudok hatással lenni, azoknak ezt elmondjam, hogy sokszor, most bocsánat, panaszkodunk, de hogy valójában nagyon szerencsések vagyunk itthon, és hogy nem szabad ezt elfelejteni, meg nem szabad könnyen venni, mert sose tudni, hogy mi lesz holnap. Tehát ez egy olyan dolog, amire szerintem mindenkinek a figyelmét fel kellene hívni.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok nálunk, és ha jól tudom, ugye évente kétszer van közgyűlés, természetesen a következőnél is majd várunk benneteket a stúdióban, egy kis élménybeszámolóra. Köszönjük szépen a beszélgetést.
3: Köszönjük szépen.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

10 óra múlt 39 perccel, már is egy közérdekű infóval jövök, mégpedig a Szabadkai Egészségházak értesítésébe. Tehát jövő héten május 18-a és május 22-e között a megszokott rendszerint dolgoznak az orvosi rendelők. Kivételt képez a Hajdújárási Egészségház hétfőn és pénteken 7 és 10 óra között, kedden és csütörtökön 10.30 és 13 óra között, szerdán 13.30 és 17 óra között fogadja a pácienseket. Királyhalmi Egészségház hétfő péntek 10.30-tól 14 óráig, kedden és csütörtökön 13.30-tól 16 óráig, szerdán pedig 10 és 13 óra között. A Ludasi Egészségház kedden és csütörtökön 9 és 10 óra között fogadja a betegeket, hétfőn, szerdán és pénteken zárva tart. Az Újzsedniki Egészségház hétfőn, csütörtökön és pénteken 10.30 és 14 óra között, kedden és szerdán 7 és 10 óra között fogadja a pácienseket. A Nagyfényi Egészségház hétfőn, csütörtökön és pénteken 7 és 10 óra között, kedden és szerdán 10.30 és 14 óra között dolgozik. Pestre a rendelő, hétfő, szerda és péntek, 7 és 14 óra között, csütörtökön pedig 13 és 20 óra között dolgozik. A Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 7 és 14 óra között, kedden viszont 13 és 20 óra között fogadja a betegeket. És a Tavankúti rendelő pedig hétfőn, kedden, szerdán, tehát hétfőn, kedden, csütörtökön és szerdán, automatikusan mondtam a szerdát, tehát hétfő, kedden, csütörtökön és pénteken 7 és 14 óra között, szerdán pedig 13 és 20 óra között várja a betegeket. Természetesen elolvashatják, ugye most elmondtam önöknek, de elolvasható is a pannonrtv.com-on, közérdekű fűre kell kattintani, és ott megkeresni természetesen az egészségházak munka idejét. Már is megyünk tovább az Aquarius a Herből, utána pedig Omega, itt a 107,1-en.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A MOL érdekelt abban, hogy jó megállapodás szülessen, jelentette be Bacsa György. A MOL csoport stratégiai igazgatója elmondta, továbbra is zajlanak a tárgyalások az orosz tulajdonrész megvásárlásáról a NISZ kapcsán. A belgrádi üzleti csúcstalálkozón kiemelte, hogy több csapat tárgyal a NISZ adásvételéről. Elmondása szerint az egyeztetések a szerb kormánnyal, az eladóféllel, valamint amerikai és uniós szereplőkkel is zajlanak. A legnagyobb kihívást az amerikai OFAC szankciók jelentik, de a felek szerint van esély a tárgyalási határidő meghosszabbítására. Egészségügyi okok miatt nem vett részt a tegnapi belgrádi üzleti fórumon Alekszandar Vučić, ezt közölte az államfő média tanácsadója Szuzana Vasiljevic. Vučić korábban szerepelt a rendezvény programjában, azonban helyette végül Milos Vučević vett részt az egyik panelbeszélgetésen, ahol Zorán Jankovics ljubljanai polgármesterrel tárgyalt regionális és gazdasági témákról. Vasiljevic reményét fejezte ki, hogy az államfő hamarosan visszatérhet megszokott feladataihoz. További részleteket azonban nem közölt az egészségügyi állapotáról. A Belgrádban megrendezett esemény egyébként a térség egyik jelentős gazdasági fórumának számít, amelyen politikai és üzleti szereplők, valamint pénzügyi intézmények képviselői vesznek részt. A rendezvény fő témái között szerepel a szerb és regionális gazdaság jövője, az energetikai stabilitás, a digitalizáció és az Expo 2027 előkészületei. Őrizetbe vették a belgrádi rendőrfőnököt. Veszelin Milićet, a belgrádi rendőrkapitányság vezetőjét egy május 12-én eltűnt férfi AN ügyével kapcsolatban hallgatták ki. A gyanú szerint a rendőrfőnök elmulasztotta bejelenteni a bűncselekményt és annak elkövetőjét, illetve segítséget nyújtott az elkövetőnek a bűncselekmény után. Előtte három rendőrt, valamint egy vendéglátóhely tulajdonosát és pincérét is őrizetbe vették. Az eltűnt férfit utoljára ebben a helyiségben látták, és a gyanú szerint a letartóztatott személyeknek közük lehetett a bűncselekményhez. Az ügyben korábban két gyilkossággal gyanúsított szemét is letartóztattak, tovább az egyik gyanúsított feleségét is őrizetbe vették. A belgrádi rendőrkapitányság új vezetőinek kinevezéséig az irányítási feladatokat az igazgatóság helyettes vezetője, Dejan Bojović rendőrezredes látja el. Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke a Karmelita Kolostor épülete előtt tartott sajtótájékoztatót tegnap. Az új kormányfő miniszterei segítségével élő adásban kezdett neki az Orbán Viktor volt kormányfő által felújított és használt kormányzati épületet övező kordon bontásának. Majd utasította a belügyminisztert, hogy haladéktalanul távolítsa el a rendőrséggel a teljes kordont a Karmelita körül. Magyar Péter közölte, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat. A korábbi miniszterelnöki kabinetiroda azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai költöznek hamarosan. A magyar kormányfő kiemelte, a miniszterelnöki lakrész, az iroda, a terasz, a kert, a színház, valamint a kormányinfóknak helyet adó terem is látogatható lesz szombat reggeltől.
0: Időjárás.
2: Erősen felhős, borongós az idő, és sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatar. A hőmérséklet csúcsértéke 18 fok körül alakulhat.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
8: Reklámot hallottak.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 11 óra múlott 14 perccel mai Mozaik című műsorunk utolsó órájába értünk, és már is Zántára kapcsolunk, marketing kihívás kutas, tervez, reklámoz, mégpedig diák versenyre. A vonal túlsó végén a rendezvény szervezője, Muhi B. Béla főszervező. Jó napot kívánok, köszöntöm a műsorban!
1: Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hát először is kezdjük azzal, hiszen ugye 9 órától tart maga a verseny. Mivel készültek a diákok? Először kezdjük ezzel.
1: Igen, hát nagyon érdekes témakörünk van, tehát a marketing kihívás verseny lényegében arról szól, hogy a diákok egy nagyon kreatív, innovatív termékkel vagy szolgáltatással kell, hogy bejelentkezzenek, és akkor e köré készítenek egy üzleti tervet, egy marketing tervet, és ezt mutatják be a zsűri előtt. Jelen pillanatban hát a fél időnél tartunk, azaz a 13-as mezőnyből 13 csapat jelentkezett, a 6 csapat bemutatta a terveit, és a zsűri nagyon meg van elégedve, hiszen ezek az ötletek, ezek mind piacképes, versenyképes, már működésbe való, úgymond lendülettel, tehát ma-holnap ezeket a termékeket, szolgáltatásokat meg is lehet jelentetni a piacon.
0: Nagyon jó, hogy ezt mondja. Elárulhatjuk, eddig ugye fél időnél tartanak, hogy a gyerekek milyen ötletekkel álltak elő, amit mondta, hogy tehát például ezek a piacon megállnák a helyüket.
1: Megállnak a helyüket, és amit külön észrevettünk az idei versenyen, hogy nagyon szépen le tudják követni azokat a globális trendeket, ahogy az egészséges táplálkozás, vagy éppen azok az olyan termékek, amelyeknek nincs környezeti hatása, azaz környezetterhelési hatása, ilyen zöld termékek, tehát ezek valójában, ahogy mondtam is, globális szinten is egyfajta trendként kezelhetők, ők pedig csak ezt a trendhullámot meglovagolva, valamilyen piaci rést felfedezve mutatták be az ötleteiket.
0: Hogyan látja például, ha most így visszatekintünk, tehát az előző évekre, versenyekre, például ezek az ötletek aztán megvalósulnak, vagy hány százalékuk valósul meg?
1: Ezt így nagyon nehéz úgymond lekövetni, hiszen sok esetben ezek a jó ötletek csak papíron maradnak meg. Később a kivitelezés az már egy újabb dimenzióba, ugye kell, hogy átlépjenek a diákok, hát mindenféleképpen a megfelelő szaktudás, képesítés, millió más kihívással való szembefordulás, tehát úgymond az ötletből valóság az az, hogy egy papíron bemutatott egy virtuális termékszolgáltatás később megállja egy helyét a piaci versenyben, ez már egy magasabb dimenzió, viszont a versenynek az a cél, hogy rámutasson azokra le, hogy felébressze a fiatalokban ezt a vállalkozói hajlamot, hogy megismerjék, hogyan is kell, miként is kell egy terméket kivitelezni, becsomagolni, milyen design elemeket beletenni, szlogent kitalálni, arculatot kitalálni, pozicionálni a terméket. Ezek mind-mind hasznos indikátorok, amelyekkel később, amikor elérnek majd egy olyan szintre, már meg is tudják valósítani.
0: Nézzük, hogy honnan érkeztek a diákok. Melyik iskolák képviseltetik magukat a versenyen?
1: Ahogy mondtam is, 13 csapatunk van, Vajdaság különböző településeiről érkeztek, Zentáról, Magyar Kanizsáról, Szabadkáról, Óbecséről, és van két erdélyi csapatunk is, ami hát külön öröm a zsűri számára is, hiszen egy kicsit ilyen nemzetközi jelleget kapott a verseny, tehát nagyon komoly itt a mezőny, és ahogy mondtam is, nagyon érdekes, kreatív ötletekkel jöttek a diákok, nem lesz könnyű feladata a zsűrinek.
0: Nézzük akkor, hogy mi minden merészet részesülnek az első, második vagy harmadik helyezettek?
1: Minden csapatnak persze oklevél, úgy a felkészítő tanároknak, hiszen az ő szerepük is itt nagyon fontos, tehát oklevelet, könyvcsomagot, ajándékot kapnak, a legjobbak pedig külön díjakban részesülnek, tehát első, második, harmadik és külön díjazottunk is lesz, tehát itt már egy kicsit tartalmasabb ajándékcsomagot kapnak a gyerekek. Persze nem a díjakért kell idejönni, hanem azért a hangulatért, meg azért a csapat szellem erősítésért, ami lényegében úgy szintén egy ilyen célkitűzés az ilyen jellegű versenyeknek.
0: Annyit még mondjunk el, hogy kik a szervezők?
1: A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének a szervezésében történik a verseny, együttműködve a Prosciencia Natura Alapítványa, hiszen az itteni oktatási központjukban tartjuk a versenyt, és a Géniusz Tehetséggondozó Mozgalom is hát partnerként van jelen ebben a szervezésben.
0: És így utolsó kérdésként, milyen a hangulat?
1: A hangulat az nagyon jó, most éppen szüneten vannak a gyerekek, és hát az üdítőt fogyasztják, meg a rágcsálnivalókat, később pedig az ebédre hangolódnak, azért még azt a 7 csapatot meg kell várni, tehát, hogy mondtam is, most tartunk a félidőnél, és mindjárt folytatjuk a második félidőben.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük Muhibé Bélának, főszervezőnek, és jó versenyzést kívánunk a gyerekeknek továbbra is. Köszönjük szépen a helyszíni jelentést!
1: Köszönjük a lehetőséget!

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon, tehát 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat, és fali órákat, valamint régi könyveket, filmből készült gyermekjátékokat, és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámokon lehet, tehát 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

11 óra múlt 43 perccel, szép lassan mai műsorunk, hát nem 4-jel pontosabban, mai Mozaik című műsorunk végéhez értünk, de ne menjenek sehova, hiszen nem sokára érkezik Maráci Barabás Mónika legfrissebb hírekkel, azaz híradóval készül önöknek. És hogy mi minden lesz még a mai napon, mégpedig ne felejtjék el, muzsikál a Mozé 13 és 14 óra között Orosz Ildi szerkesztésében, majd Slágergyár ma délután Búzás Zsuzsival várja önöket, és várja majd az üzeneteket is. Természetesen 066 36 36 33-as, de közvetlenül műsor kezdés előtt írjanak majd neki. Ami még nagyon-nagyon fontos, hogy holnap viszont Agrárvilág, tudják, Kaszoli Violetta szerkesztésében 9 és 11 óra között néhány téma megérkezett a csapadék a vajdasági szántóföldekre, illetve az oromhegyesi Randovics Leila virágos kertjébe invitálják majd a hallgatókat, illetve holnap vasárnapi kívánságműsor is lesz, mégpedig Búzán Zsuzsival. Hétfőn pedig minden a megszokott rendben, 6-tól 10-ig napindító, azt követően Mozaik, majd Körhinta is lesz. Búcsúzik a mai stáb, mégpedig adásvezető technikus Sunk Farkas Ervin, és én jó magam, Vágó Kriszta voltam itt önökkel. Szép napot, szép hétvégét, a viszonthallásra!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Dél van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika, a Híradó főbb témái. Zajlanak a tárgyalások a NISZ orosz tulajdon részének megvásárlásáról. Nem változtak az üzemanyagárak Szerbiában. Megnyílt a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás Újvidéken. Őrizetbe vették a belgrádi rendőrfőnököt, és a rendőri hivatásról tartottak előadást Topolyán. Mondom a részleteket. Szerbia hivatalos ajánlatot tesz a MOL Group számára a NISZ ügyében, jelentette be Dubravka Gyildovics Handanovic tegnap az aténi regionális energetikai csúcstalálkozón. Az energiaügyi miniszter közlése szerint a magyar olajipari vállalatnak hétfőig kell választ adnia a szerb fél ajánlatára. A MOL egyébként januárban kötelező érvényű keretmegállapodást írt alá a Gazprom nyert vállalattal a NISZ 56,15%-os részesedésének megvásárlásáról. A magyar cég áprilisban azt közölte, hosszú távon megtartaná a pancsovai olajfinomítót, amennyiben többségi tulajdonossá válik a szerb energetikai vállalatban. Az OFAK által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes tranzakciót legkésőbb május 22-ig kell lezárni.
2: Számunkra a legfontosabb kérdés a pancsovai olajfinomító jövőbeni működése, annak biztosítása, hogy optimálisan működjön. Ez kulcsfontosságú országunk számára a szerb piac ellátása szempontjából, valamint a bruttó hazai termékre, a gazdasági növekedésre és az ellátásbiztonságra gyakorolt hatása miatt is. Ennek megfelelően a nap végéig a MOL számára ismertetjük végleges álláspontunkat. Erről már részletesen egyeztettünk és véleményt cseréltünk, így ebben nincs nagy meglepetés. A MOL igazgató tanácsa pedig hétfőn dönt majd az ügyben.
1: A MOL érdekelt abban, hogy jó megállapodást szülessen, jelentette be Bacsa György. A MOL csoport stratégiai igazgatója elmondta, továbbra is zajlanak a tárgyalások az orosz tulajdonrész megvásárlásáról a NISZ kapcsán. A belgrádi üzleti csúcstalálkozón kiemelte, hogy több csapat tárgyal a NISZ adásvételéről. Elmondása szerint az egyeztetések a szerb kormánnyal, az eladóféllel, valamint amerikai és uniós szereplőkkel is zajlanak. A legnagyobb kihívást az amerikai OFAC szankciók jelentik, de a felek szerint van esély a tárgyalási határidő meghosszabbítására. Nem változtak az üzemanyagárak Szerbiában. Az elkövetkező egy hétben is 223 dinárba kerül a dízel literje, a benziné pedig 191 dinár lesz. Az árak minden pénteken 15 órakor változnak. Őrizetbe vették a belgrádi rendőrfőnököt. Veszelin Milicset, a belgrádi rendőrkapitányság vezetőjét egy május 12-én eltűnt férfi AN ügyével kapcsolatban hallgatták ki. A gyanú szerint a rendőrfőnök elmulasztotta bejelenteni a bűncselekményt és annak elkövetőjét, illetve segítséget nyújtott az elkövetőnek a bűncselekmény után. Csütörtökön három rendőrt, valamint egy vendéglátóhely tulajdonosát és pincérét is őrizetbe vették. Az eltűnt férfit utoljára ebben a helyiségben látták, és a gyanú szerint a letartóztatott személyeknek közük lehetett a bűncselekményhez. Az ügyben korábban két gyilkossággal gyanúsított szemét is letartóztattak, továbbá az egyik gyanúsított feleségét is őrizetbe vették. A belgrádi rendőrkapitányság új vezetőjének kinevezéséig az irányítási feladatokat az igazgatóság helyettes vezetője, Dejan Bojović rendőrezredes látja el. Újvidéken tegnap este megnyílt a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás. Dél-Kelet-Európa legnagyobb agrárszemléjén 40 országból 1200 résztvevő állítja ki termékeit. A rendezvény partnerországa Csehország, amely az ágazati újdonságokat ismerteti a szerbiai szakemberekkel. Paracki László és Vágó Krisztina összeállítása.
3: A rendezvényt, amely immár tizedik éve mutatja be a mezőgazdaság erejét, a tudomány, a gyakorlat, a technológia, a gazdaság és a nemzetközi együttműködés közös találkozóhelye. Dragan Glamočić szerb és Martin Sebastian cseh mezőgazdasági miniszter nyitotta meg. Glamočić kiemelte, hogy a világ minden tájáról érkező meghívottak jelenléte különleges erőt ad az idei 93. vásárnak.
0: To govori jednu važnu stvar.
3: Ez egy fontos dolgot jelent. Szerbia ma egy olyan ország, amely mindenkivel szóba áll. Egy olyan ország, amely partnerséget épít mind keleten, mind nyugaton. Védi nemzeti érdekeit, a békét és a stabilitást, független és felelősségteljes politikát folytat. A mezőgazdaság ennek az együttműködésnek az egyik legfontosabb hídja. A megnyitón Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke elmondta, a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár több mint 9 évtizede a mezőgazdasági fejlődés és a nemzetközi együttműködés szimbóluma. Kevés olyan rendezvény van a régióban, amelynek akkora hagyománya, hírneve és jelentősége van, mint az újvidéki mezőgazdasági vásárnak. A mezőgazdaság ma már nem csupán egy gazdasági ágazat, hanem az élelmiszerbiztonság, a piaci stabilitás, a falvak fejlődése, ugyanakkor az új technológiák, valamint a fenntartható fejlődés alkalmazása is. Ezekben a napokban Újvidéken nem csak Vajdaság, hanem a régió legnagyobb és legjelentősebb rendezvénye zajlik, mondta a megnyitót követően Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
4: A modern világ belopózott már a mezőgazdaságba, hiszen a precíziós gazdaság, a modern technológiáknak az alkalmazása központi témája ennek a mezőgazdasági vásárnak, amely még egy pici és 100 éves lesz, ami azt gondolom, hogy tradíció, lehetőség és mindenképpen jövő az elmondott témák alapján. A Vajdasági Magyarság is jelen van, a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége, a Prosperitáció Alapítvány kedvezményezettjei, ahogy eddig is az idejében is jelen vannak, és megmutatjuk azt, hogy mi is itt vagyunk, mi is értéket teremtünk, mi is a mezőgazdaságban otthon vagyunk, és büszkék lehetünk arra, amilyen teljesítményt letettünk az elmúlt években.
3: Május 16-a és 21-e között a hagyományos mezőgazdasági gépek mellett az érdeklődők a legkorszerűbb technológiai vívmányokkal is megismerkedhetnek. A mezőgazdasági cégek mellett feldolgozással, forgalmazással foglalkozó vállalatok, bankok és biztosítási házak is jelen vannak a kiállításon. A napi belépőjegy ára 1000 dinár, szervezett csoportoknak 750 dinár.
1: A rendőri hivatásról tartottak előadást Topolyán. A TSC arénában megrendezett tájékoztató magyar ajkú fiataloknak szólt, és célja a rendőri pálya lehetőségeinek, valamint kihívásainak bemutatása volt. Balázs Zita riportja.
5: Ladoszky Csongor szerint a rendőri hivatás mozgalmas és izgalmas, valamint lehetőséget ad arra is, hogy jó ügyekért álljon ki. Egy rendőr ismerősének köszönhetően már sikerült a hivatást jobban megismerni. A bemutatóra azért érkezett, hogy tájékozódjon a továbbképzési lehetőségekről.
6: Igazából tavaly ihletet kaptam úgymond arra, hogy eljöjjek, vagyis hát nem eljöjjek, hanem megpróbáljam Kamenicán a rendészetet, mivel láttam, hogy van ilyen megoldás is, hogy kisebb átképzéssel lehetek rendőr is.
5: Mindenki számára fontos, hogy ügyeit saját anyanyelvén intézhesse. Topolya község ezért kiemelt figyelmet fordít a hivatalos nyelvhasználatra. Ezért is szólt az előadás elsősorban a magyar ajkú fiataloknak, ezzel is erősítve a nemzeti közösségek nyelveinek jelenlétét a rendfenntartók körében. Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
7: A rendőrség munkája közösségünk gördülékeny működésének egyik fontos alapja. Mindennapi biztonságunk, közösségünk rendje és kiszámítható működése elképzelhetetlen, felelősségteljes és emberséges rendőri munka nélkül. Vajdaság, de konkrétan Topolya község is egy sok nemzetiségű hely, ahol közösségeink hosszú évek óta együtt élnek. Számunkra jelentősége van annak, hogy az állami intézményekben, a közigazgatásban, valamint a belügyi szervekben a különböző nemzetiségek, így a magyarok is jelen legyenek.
5: A rendőrök átfogó előadást tartottak a rendőri életben rejlő lehetőségekről és az azzal járó kihívásokról. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke kiemelte, hogy a program nem csak munkalehetőséget kínál, hanem irányt, tudást és fegyelmet is ad azoknak a fiataloknak, akik itthon képzelik el a jövőjüket.
4: Hiszem, hogy fontos a jövő rendőrei, intézményei, szakemberei és vezetői között ott legyenek közösségünk fiatalja is, minél több közösség fiataljai. Olyan emberek, akik ismerik saját környezetüket, értik az itt élő embereket, és itt képzelik el saját és családjuk jövőjét. Mert egy közösség, egy közösséget azok tudják legjobban szolgálni, és ad abszurdum meg is védeni, akik valóban ismerik azt.
5: Az esemény a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében valósult meg a Topolyai TSC arénában, amely az évek alatt a fiatalok és a lehetőségek szimbólumává vált, Fremond Árpád az MNT elnöke szerint.
0: Kedves fiatalok! Köszönöm, hogy eleget tettetek a meghívásunknak, és köszönettel tartozom a tanároknak is, akik elkísértek benneteket, vagy elengedtek benneteket az iskolából. A rendőrség nem csupán egy intézmény, amely a törvényt védi. Tükröznie kell azt a társadalmat, amelyet szolgál. A sokszínűség, a kölcsönös tiszteletet és a bizalom társadalmát.
5: Az esemény társszervezői az Európai Biztonság és Együttműködési Szervezet, Szerbia Belügyminisztériuma és a Rendőrképző Központ voltak. A fiatalok a karrier lehetőség mellett hiteles és közérthető formában kaptak tájékoztatást a mindennapokat érintő biztonsági kérdésekről.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Robotok lepték el a sportcsarnokot Szabadkán. Mackó kiállítás nyílt Topolyán, és TSC meccs lesz ma este. Jönnek a részletek. Rekordszámmal zajlik a World Robot Olimpiád szerbiai nemzeti döntője Szabadkán. A sportcsarnokban megrendezett eseményen több száz fiatal 89 csapatban méri összetudását három kategóriában. A diákoknak olyan robotokat kellett építeniük és programozniuk, amelyeknek különböző kihívásokat kell teljesíteniük egy pályán. Például tárgyakat mozgatni, akadályokat kikerülni, vagy meghatározott műveleteket végrehajtani. A zsűri viszont nem csak a robot működését értékeli, hanem az ötletet, a programozást, a csapatmunkát és a prezentációt is. A verseny célja, hogy játékos és kreatív formában fejlessze a fiatalok programozási, probléma megoldó és csapatmunkára épülő készségeit a robotika segítségével. A VRO szerbiai nemzeti versenyének szervezői a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar és a Magyarországi Edutus Egyetem. Megnyílt a Visszatérés belső zarándoklat című kiállítás a Szabadkai Kortárs Galériában. A tárlat a vajdasági kortárs művészek munkáit mutatja be a galéria gyűjteményének darabjaival Párbeszédben. Központi témája a visszatérés, amelyet nem pusztán fizikai hazatérésként, hanem belső, lelki és tapasztalati folyamatként értelmez. A művek az utazás, emlékezés, átalakulás és önismeret útját járják körül, és azt vizsgálják, hogyan változtat meg bennünket minden ilyen belső zarándoklat. A látogatók minden teremben egy-egy külön belső világot ismerhetnek meg. A kiállítás nyár végig látogatható. Kurátora Miroslav Jovancsics.
8: Akkor jött ez az ötlet, hogy hát akkor találkozzanak a kortárs művészek a gyűjteményből való alkotókkal. Méghozzá úgy, hogy keresek ilyen vagy olyan kapcsolatot, mely valami logika alapján el tudja azt, hogy mondjam, magyarázni. El tudja azt sütni, hogy ez miért van éppen így. És egyik teremtől a másikig ezt próbáltam igazából megcsinálni, és a művészek, melyeket én meghívtam, ez egy nagyon szubjektív, nagyon személyes válogatás. Ezek azok a művészek, akikbe én bízok.
1: Topolyán pedig játékmackó kiállítással kedveskednek a gyerekeknek és a plüss figurák kedvelőinek. A Mackók nyomában című tárlat a Topolya Község Múzeumában nyílt meg. A megnyitón gyermekek mackós témájú versekkel is felléptek, a látogatók pedig különféle plüss mackókat és régi játékokat tekinthetnek meg a kiállításon. Hózsa Éva a kiállítás ötletgazdája.
9: Állítólag ez a mackó kiállítás az én ötletem volt, amelyet azután meghallott Gazsó Hargita és Janovics Erika. Ők készítették ezt a szép kiállítást. Én 50 éves voltam, amikor elkezdtem gyűjteni a mackókat, és ahova megyek, szuvenírként mackót hozok. Ezeket most egy boltban kiállították, és egy nagyon-nagyon szép kiállítás kerekedett ebből az egészből.
1: Sport. Anisi Rádnicskit fogadja a TSC labdarúgó klub a Topolyai arénában a Superliga rájátszásának 6. fordulójában. Céljuk, hogy a szezon utolsó hazai mérkőzésén megismételjék az előző forduló teljesítményét, és újabb 3 pontot szerezzenek. A TRC másodedzője Gorázs Mukit elmondta, nagy a nyomás a csapaton, és mindenki tisztában van a közelgő találkozó fontosságával, hiszen a győzelem a Szuperligában való biztos bennmaradást jelenteni. A mérkőzés ma 20 órakor kezdődik, az élő közvetítést az Arena Premium 2 csatornán követhetik.
10: Nehéz mérkőzésre számítunk, fizikailag és pszichológiailag is nehéz lesz. A Rádnicski támadó offenzív futballt játszik, és ugyanúgy, ahogy mi is 3 pontot szeretnénk megszerezni, biztosítani szeretnénk a bentmaradást, ők is ugyanezekkel a célokkal érkeznek. Nem fogják feladni az utolsó pillanatig.
1: A pontos idő 12 óra 16 perc. Híradót hallottak.
11: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, és gyenge déli szél fúj. Erősen felhős, borongós az idő, és sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatar. A hőmérséklet csúcsértéke 18 fok körül alakulhat.
12: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
13: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
14: Reklám következik.
15: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
16: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
17: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
16: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
17: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
16: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
18: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
12: Reklámot hallottak.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Reklám következik.
1: Nada Trivković, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trivković magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpontfoglalás a 024-55-50-25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron.

0: választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Reklámot hallottak.
2: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
3: Így gratulálok!
1: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: 107,1 Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
5: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Vár rá!

0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Szerbia az egyik legbiztonságosabb ország, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő számos aktualitásról beszélt sajtótájékoztatóján. Szó esett Szerbia közbiztonsági helyzetéről, a belgrádi rendőrfőkapitányság vezetőjének őrizetbe vételéről és az ezzel kapcsolatos bűnügyről, közlekedési infrastruktúra fejlesztésről és Vučić közelgő külpolitikai tárgyalásairól is. A nyilvánosságban Szenyáki ügy néven elterjedt nagyportkavaró bűnügy kapcsán elhangzott, eddig 10 személyt állítottak elő, és a nap folyamán kihallgatják őket, köztük 4 rendőr is van, viszont az eltűnt férfi holttestét még továbbra sem találták meg. A szerb államfő ezt követően a közbiztonságról beszélt, s hangsúlyozta, az idei év első 4 hónapjában Szerbiában az összbűnözés 5,7%-kal csökkent. Ami a közlekedési baleseteket illeti, Vučić kiemelte, a halálos áldozatok száma 12%-kal csökkent, majd hozzátette, a közúthálózat fejlesztése alapvető jelentőségű ahhoz, hogy tovább csökkenthessék ezeket a számokat. A külpolitikai egyeztetése kapcsán a szerb elnök elmondta, holnap reggel Azerbajdzsánba indul, május 20-a után pedig Kínába utazik tárgyalni. Narancssárga meteorológiai riasztás van érvényben ma Szerbia teljes területén a zivatarok miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint heves esőzések, jégeső és erős helyenként viharos szél is kialakulhat. Vasárnapra pedig jelentős lehűlés várható. A narancssárga riasztás veszélyes időjárást jelent. Az előrejelzett időjárási jelenségek olyan erősek lehetnek, hogy anyagi károkat okozhatnak, valamint veszélyt jelenthetnek az emberekre és az állatokra is. A hatóságok fokozott óvatosságra intenek, és arra kérik a lakottárságot, hogy folyamatosan kövessék a meteorológiai jelentéseket, valamint az illetékes szolgálatok tanácsait. Megnyílt a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás Újvidéken. Mintegy 1200 kiállító mutatkozik be 40 országból. A 6 napon át tartó rendezvényen bemutatják a legfontosabb innovációkat és legújabb technológiai vívmányokat. A látogatók megcsodálhatják a csúcsmodern traktorokat, kombájnokat és kapcsolható eszközöket. A potenciális vásárlók számára árkedvezményeket is kínálnak. Tartanak tenyészállat kiállítást is, amelyre 750 jószágot hoznak. Az egyik fő attrakció az 1830 kg-os Jablán nevű bika. Az esemény idei partnerországa Csehország. Az idei nyereményjátékon, amelyen az 1000 dináros belépőjeggyel lehet részt venni, egy nyeremény sorsolnak ki. A Kite Kft. Jóvoltából egy John Deere 5045 D-típusú traktort. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor magyar kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánius református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatások végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Pénteken Magyar Péter azt írta, Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forintos végkielégítését.
4: Időjárás.
3: Szabadkán és környéke jelenleg 17 fok van, és gyenge délkeleti szél fúj.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
5: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
6: Rádiózzon velünk!
7: Rádiózzon velünk!
0: A 107,1 MHz-en.
8: A főhős ellovagol a messzeségbe.
9: A repülő csészehaj leszáll.
8: Valaki fegyvert ránt.
9: Más pedig szerelmesen ölel.
8: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
9: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
8: Muzsikál a mozi.
9: A 107,1 MHz-en.
5: A True Detective, vagyis a Törvény nevében című sorozat harmadik évadának dalaiból válogatunk. A főcím dallal kezdünk most is. Cassandra Wilson énekel. Ez a Muzsikál a mozi. Orosz Ildikóval.

A törvény nevében 2019-ben bemutatott harmadik évada visszatért a gyökerekhez, és a kultikus első évadhoz hasonlóan több idősíkon átívelő, sötét és melankolikus nyomozást mutat be Arkansas államban.

A True Detective harmadik évada az Ozark-hegységben játszódik, és egy testvérpár, Will és Julie Purcell 1980-as eltűnése köré épül. A történet három idősíkot mozgat egyszerre. 1980-ban történt a bűntény és az eredeti nyomozás. 1990-ben az ügyet váratlanul újra nyitják, 2015-ben pedig az idős nyomozó Wayne Hayes emlékezik vissza egy dokumentumfilm forgatása közben.

A harmadik évad központi feszültségét a True Detective-ben nem csak a gyerekek utáni hajsza, hanem a nyomozó Wayne Hayes memóriájának időskori elvesztése adja. Küzd az emlékeivel, miközben próbálja összerakni az igazság darabkáit. Emellett fontos szála a nyomozás hatása a családi életére és feleségével, Améliával való kapcsolatára.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: Wayne Hayes nyomozót a True Detective 3. évadában Mahershala Ali játssza. Vietnámi veterán nyomozót alakít 3 különböző életkorban zseniálisan. Roland West, aki nem más, mint Stephen Dorff, Hayes hűséges, de pragmatikusabb partnere, akinek karaktere az évtizedek során jelentős átalakuláson megy keresztül. A folytatásban Mickey Newbury énekel.

0: A társa mit csinál?
1: Megvan a maga módszere.
0: Az hogy segít nekünk?
1: Vietnámban lörpös volt. Tudja mi az? Mélységi felderítő. Kirakták a dzsungelben egyedül, 2-3 hét múlva visszatért, skalpokkal. Aféle nyomkövető. Hetből vadászott vatkanra. Hadd nézzen körbe. Nincs azzal baj.
2: When it's cold on this mountain, when winter comes home,

meg, az első évadban pedig ördögcsapdák vagy madárfogók, és ezek mindkét esetben hasonló rituális jelleggel bírnak, utalva egy kiterjedtebb okkult hálózatra.

0: reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: A True Detective harmadik évadának magyar szinkronos előzetesébe hallgatunk bele, íme.
6: Szóval hész nyomozó. Felvázolná az események sorrendjét.
7: Két gyerek. 17:30 várták őket haza, hiába.
8: Mégsem ússzuk meg ezt az estét.
9: A munkámban nincs bizonyosság. Az agyam egy hiányos kirakós.
10: Még ha tényleg el is követtél valamit, nem érdemled meg, hogy szenvedj.
9: Tudnom kell, mi történt.

A True Detective harmadik évadát a sorozat formába lendülésének tekintették a Megosztó második évad után. A kritikusok kiemelték a színészi alakításokat, különösen Mahershala Aliét, az atmoszférát, a lenyűgöző maszkmesteri munkát, amire igazán szükség is volt az öregítésnél, emellett pedig az érzelmileg telített, lassú építkezést. Volt, akinek éppen ezzel volt baja. A finálé lassúsága, illetve megoldása nem minden nézőt elégített ki.

A True Detective záródala következik, amely a finálé egy fontos pillanatában csendül fel. Én köszönöm a figyelmüket, ez volt a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

0: It's not her heart, Lord, it's her mind.
1: 14 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Szerbia az egyik legbiztonságosabb ország, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő számos aktualitásról beszélt sajtótájékoztatóján, több témát is érintett. A többi között a nyilvánosságban Szenyáki ügynéven elterjedt, nagyport kavaró bűnügy kapcsán elhangzott, eddig 10 személyt állítottak elő, és a nap folyamán kihallgatják őket, köztük 4 rendőr is van. Viszont az eltűnt férfi holttestét még továbbra sem találták meg. A szerb államfő ezt követően a közbiztonság helyzetéről beszélt, és hangsúlyozta, az idei év első 4 hónapjában Szerbiában az összbűnözés 5,7%-kal csökkent. Ami a közlekedési baleseteket illeti, Vučić kiemelte, a halálos áldozatok száma 12%-kal csökkent, majd hozzátette. A közúthálózat fejlesztése alapvető jelentőségű ahhoz, hogy tovább csökkenthessék ezeket a számokat. A külpolitikai egyeztetése kapcsán a szerb elnök elmondta, holnap reggel Azerbajdzsánba indul, május 20-a után pedig Kínába utazik tárgyalni. Narancssárga meteorológiai riasztás van érvényben ma Szerbia teljes területén a zivatarok miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint heves esőzések, jégeső és erős helyenként viharos szél is kialakulhat. Vasárnapra pedig jelentős lehűlés várható. A narancssárga riasztás veszélyes időjárást jelent. Az előrejelzett időjárás jelenségek olyan erősségűek lehetnek, hogy anyagi károkat okozhatnak, valamint veszélyt jelenthetnek az emberekre és az állatokra. A hatóságok fokozott óvatosságra intenek, és arra kérik a lakosságot, hogy folyamatosan kövessék a meteorológiai jelentéseket, valamint az illetékes szolgálatok tanácsait. Megnyílt a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás Újvidéken, mintegy 1200 kiállító mutatkozik be 40 országból. A 6 napon át tartó rendezvényen bemutatják a legfontosabb innovációkat és legújabb technológiai vívmányokat. A látogatók megcsodálhatják a csúcsmodern traktorokat, kombájnokat és kapcsolható eszközöket. A potenciális vásárlók számára árkedvezményeket is kínálnak. Tartanak tenyészállat kiállítást is, melyre 750 jószágot hoztak, és az egyik fő attrakció az 1830 kg-os Jablán nevű bika. Az esemény idei partnerországa Csehország. Az idei nyereményjátékon, melyen az 1000 dináros belépőjeggyel lehet részt venni, egy nyeremény sorsolnak ki. A Kite Kft. Jóvoltából egy John Deere 5045 D-típusú traktort. Megölték az Iszlám Állam terrorszervezet második számú vezetőjét amerikai és nigériai katonák, jelentette be az amerikai elnök a Truth Social-on ma kora reggel. Utasításomra a bátor amerikai erők és a nigériai fegyveres erők hibátlanul végrehajtottak egy aprólékosan megszervezett és nagyon összetett küldetést, hogy eltüntessék a világ legaktívabb terroristáját a csatatérről, írta Donald Trump. Abu Bilal al-Manuki azt hitte, elbújhat Afrikában, többé nem fogja terrorizálni Afrika népét, és nem segít az amerikaiak elleni hadműveletek megtervezésében sem, tette hozzá az elnök. Az Iszlám Állam nem kommentálta a bejelentést.
1: Időjárás.
3: Szabadkán és környéke jelenleg 17 fok van, és gyenge délkeleti szél fúj.
1: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A 107,1-en.

0: Slágergyár. Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis nosztalgia.
1: Készül a színpad, jönnek a sztárok, a régi kedvencek, kiket nagyon vártok.

Louis Armstrong felvételével kívánok mindenkinek csodás napot, csodás délutánt és estét, és azt, hogy ma legyen mindenki a táncparkert ördöge, a bál hercege, hercegnője. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat a mai slágergyárban május 16-án, Mózes és Botond napján. A mai nap igazán változatosra sikeredett volt, itt eső és napsütés is, de többnyire borult az ég, épp ezért remélem mindenki a rádiózást választotta. Nosztalgiázzunk együtt, remélem, hogy ma is méltó helyettese leszek kis János Manónak. A zenék továbbításában segítségemre lesz Sóti Tamás, nevében is köszöntöm a hallgatókat. Ma én leszek a műsorvezető a slágergyárban, Búzás Zsuzsanna a mikrofonnál. Tehát ma is szeretném, ha együtt állítanánk össze egy jó kis, az időjárással ellentétben, tavaszias hangulatot. Ebben is kérem a segítségüket, zenei ötleteiket. Várom a 066 36 36 33-ra, és amíg írnak, egy esti koncertet ajánlok figyelmükbe, amely a Majse út 20-as szám alatt a IMS-ben lesz. Ez egy blues koncert, sok-sok zenésszel fellépővel, és nem is akármilyen blues estre számíthatnak, mert hogy ez egy emlék koncert, ugyanis Tilly Robert emlékkoncertet tartanak. Robi ugye blues, reggae, jazz zenész, költőíró, műfordító, képzőművész volt, valamint a régi Szabadkai Rádió műsor vezetője is. 2 évet töltött az Amerikai Egyesült Államokban, valamint Németországban, Svédországban, Ausztriában, Malajziában és a világ más országaiban is élt rövidebb ideig. Több verses kötete, prózai műve, zenei antológiája jelent meg, amerikai és angol, magyar, szlovén, és még sorolhatnám, milyen szerzők műveit fordította le szerb nyelvre. Zenészként az ország határokon kívül is elismert volt, több önálló albuma jelent meg, emellett számos külföldi zenésszel, együttessel dolgozott együtt, Magyarországon például a Hobo Blues Banddel. Hát most kicsit ráemlékezünk mi is, és ma este pedig több zenész kollégája Szabadkán a Majse út 20-as szám alatt tart majd emlékestet a JMS klubban. Aki csak teheti, menjen el, addig is hangolódunk egy kicsit, és hát egy hobó felvétellel indítunk, és hogyha kedvet kapnak, akkor este irány a JMS klub. Közben azért ne feledkezzenek meg arról, hogy írjanak, milyen zenék szóljanak ma este, pörgessük fel ezt a szürke egész napot, egy kicsit valami rózsaszín, valami szivárványos, valami nagyon-nagyon jó kis pörgős estét indítsunk be. 066 36 36 33 az SMS számunk. Mindezek előtt azonban egy kis blues.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

0: Tisztelt hallgatóink!
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
3: És akkor már is indulnak a zenei kérések. Köszöntöm a slágergyár mai kis csapatát és a hallgatókat, kérem a Neotontól Elmentél című dalt, köszöni Ibolya, már is szól utána. Sziasztok, üdvözöllek benneteket a slágergyár stúdiójában, és üdvözlöm a hallgatókat is ezen a borús szombat délutánon. Hát köszönjük mi is a kedves hallgatót. A dal, amit kérnék, aktuális, The Cascades Rhythm of the Rain. Hát igen, sajnos aktuális, de természetesen szólni fog Gabinak Palicsra. És várjuk a további zenei kéréseket a 0636 36 36 33-ra.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon, tehát 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és fali órákat, valamint régi könyveket, filmből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámokon lehet, tehát 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

Hát igen, zene nélkül nem sokat érünk, ez valóban így van. Éppen ezért várjuk az önök üzeneteit is a 0636 36 36 33-as SMS számunkra itt a Slágergyárban. Hát igen, zene nélkül nem sokat érünk, ez valóban így van. Éppen ezért várjuk az önök üzeneteit is a 0636 36 36 33-as SMS számunkra itt a Slágergyárban. Ma Manót Manócska helyettesíti, remélem.

A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Bonyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

És már is folytatjuk az üzenetekkel. Jó napot, drága Zsuzsa, szép hétvégét! További jó munkát kívánunk nektek a stúdióba. Kérnénk Komár Laci Halvány Kék Szemek című számát. Robi írt nekünk, már is szólni fog ez a felvétel. Utána pedig egy kis madárral érkezik Szécsi Pál, ezt a felvételt pedig Lenke Csantavérről kérte.

0: És akkor sziasztok, egy nagy kedvencem a Sandokán, leadnátok, írja Kriszti, természetesen leadjuk, sőt, még egy ráadást is kap, ugyanis, ha jól tudom, akkor ez az a verzió, amikor Kabir Bedi is köszönt minket.
1: I send my greetings to all your listeners, all your viewers, all the people that are tuning into the show. And just know that Sandokan is alive and well.

0: Most Kis János Manó pörgeti a retrós lágereket a Szabadkai Magyar Rádióban. Tekerje fel a hangerőt, mert...
1: Ez itt a Manó Show.

0: reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
5: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Szerbia az egyik legbiztonságosabb ország, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő több témát is érintett sajtótájékoztatóján. A többi között a nyilvánosságban Szenyáki ügynéven elterjedt, nagy port kavaró bűnügy kapcsán elhangzott, eddig 10 személyt állítottak elő, és a nap folyamán kihallgatják őket, köztük 4 rendőr is van, viszont az eltűnt férfi holttestét továbbra sem találták meg. A szerb államfő ezt követően a közbiztonságról beszélt és hangsúlyozta, az idei év első 4 hónapjában Szerbiában az összbűnözés 5,7%-kal csökkent. Ami a közlekedési baleseteket illeti, Vučić kiemelte, a halálos áldozatok száma 12%-kal csökkent. Majd hozzátette, a közúthálózat fejlesztése alapvető jelentőségű ahhoz, hogy tovább csökkenthessék ezeket a számokat. A külpolitikai egyeztetése kapcsán a szerb elnök elmondta, holnap reggel Azerbajdzsánba indul, május 20-a után pedig Kínába utazik tárgyalni. Megnyílt a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás Újvidéken, mintegy 1200 kiállító mutatkozik be 40 országból. A 6 napon át tartó rendezvényen bemutatják a legfontosabb innovációkat és a legújabb technológiai vívmányokat. A látogatók megcsodálhatják a csúcsmodern traktorokat, kombájnokat és kapcsolható eszközöket. A potenciális vásárlók számára árkedvezményeket is kínálnak. Tartanak tenyészállat kiállítást is, melyre 750 jószágot hoztak. Az egyik fő attrakció az 1830 kg-os Jablán nevű bika. Az esemény idei partnerországa Csehország. Rekordszámú résztvevővel zajlik a World Robot Olimpiád szerbiai nemzeti döntője Szabadkán. A sportcsarnokban megrendezett eseményen több mint 100 fiatal 89 csapatban méri összetudását 3 kategóriában. A diákoknak olyan robotokat kellett építeniük és programozniuk, melyeknek különböző kihívásokat kell teljesíteniük egy pályán, például tárgyakat mozgatni, akadályokat kikerülni vagy meghatározott műveleteket végrehajtani. A zsűri viszont nem csak a robot működését értékeli, hanem az ötletet, a programozást, a csapatmunkát és a prezentációt is. A verseny célja, hogy játékos és kreatív formában fejleszte a fiatalok programozási, probléma megoldó és csapatmunkára épülő készségeit a robotika segítségével. A VRO Szerbia Nemzeti Versenyének szervezője a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar és a Magyarországi Edutus Egyetem. Több mint 100 őzbak trófeát mutattak be Topolyán a 4. őzbak trófea mustrán a Vajdasági Magyar Vadászok Társasága szervezésében, szemléltetve Vajdaság gazdag vadállományát. A rendezvény egyik legnépszerűbb programja idén is a főzőverseny volt, amely mintegy 40 bográcsban készült szarvaspörkölt és paprikás, a zsűri pedig az ételeket íz, állag és elkészítési mód alapján értékelte. A rendezvényen egész nap színes programok várják a látogatókat, a vadászat iránt érdeklődők pedig megtekinthették a vadászfelszerelés bemutatót, valamint a preparált vadak kiállítását is, amely az esemény egyik leglátványosabb része. Volt.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, és gyenge északi szél fúj. Holnap sok felé várható eső, zápor. A reggeli órákban 11 fok körüli értékeket mérhetünk, délutánra csupán 2-3 fokot melegszik fel a levegő.
9: Aktuális.
10: Aktuális.
11: Érdekes.
10: Érdekes.
11: Hallgasson bennünket
9: a Régió Rádió hullámain is.
12: A Régió Rádió hullámain is.

0: Slágergyár. Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
1: Így van, nosztalgiázzunk egy kicsit, a következő dal is egy picit ilyen. Hello, slágergyár, szia Manócska, lehetne Bikinitől az Agy helyet, írja Csaba. Természetesen, Csaba, neked fog szólni ez a felvétel. Üdvözlet a stúdióba! Horváth Erikának Palicson holnap lesz a születésnapja, ez a Kolomból szeretnék küldeni a minden, Boldog mindenféle napot című dalt. Mégpedig Hella írta nekünk, Hella ne feledje, holnap pedig a kívánság műsorban is tud küldeni egy születésnapos dalt Erikának, és Tinának szól Eddától az ünnep.

Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a stúdióba, és üdvözlet a Slágergyár hallgatóinak. Egy pörgős dalt kérnék a Dire Straits-től. Walk of Life, köszi Margitka Palicsról, már is szól utána. Hello, lehet egy Village People YMCA? Köszi! Szívesen, kedves hallgató. És Csabesz No Doubt-tól kérte a Don't Speak felvételt, íme.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: a lemezlovas Kis János.
1: Illetve szerénységem Manu.
2: Ő az ki, így köszön.
3: Szavaztok.
2: Megjöttem, szia, szia, srácok.
4: És Manó helyett ma Manócska az, aki szolgáltatja a zenét. Ákos a következő zenével, következő felvételekkel hív mindenkit a ma esti Tilly Robert emlékkoncertre a Majsai úton a IMS-be. Nick Cave és Gary Moore felvétele is szólni fog. Utána szia drága Zsuzsa, Szakár Rózsa vagyok, nagyon jó a műsor, itt vagyunk a Bácska Bánáti portán, munkaakción, és mindig a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatjuk, amit nagy örömmel is hallgatunk, ha lehetne, a Szájjel Kismadár című számot. Rózsa, természetesen, hogy lehet jó munkát nektek ott kinne messzi távolban, kitartást, és üdv a csajoknak!

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Híradó.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika. A híradó főbb témái. Narancssárga riasztás van érvényben egész Szerbiában, viharok, jégeső és lehűlés érkezik. Vučić szerint Szerbia biztonságos ország, a rendőrség senkivel sem tesz kivételt. Megnyílt a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás Újvidéke. Magyar Péter személyesen mutatta meg a sajtónak a Karmelita Kolostor épületét. Orbán Viktor volt magyar kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. Ellepték a robotok a szabadkai sportcsarnokot, mondom a részleteket. Narancssárga meteorológiai riasztás van érvényben ma Szerbia teljes területén a zivatarok miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint heves esőzések, jégeső és erős, helyenként viharos szél is kialakulhat. Vasárnapra pedig jelentős lehűlés várható. A narancssárga riasztás veszélyes időjárást jelent. Az előrejelzett időjárási jelenségnek olyan erősségűek lehetnek, hogy anyagi károkat okozhatnak, valamint veszélyt jelenthetnek az emberekre és az állatokra is. A hatóságok fokozott óvatosságra intenek, és arra kérik a lakosságot, hogy folyamatosan kövessék a meteorológiai jelentéseket, valamint az illetékes szolgálatok tanácsait. Szerbia az egyik legbiztonságosabb ország. Olyan hely, ahol az ember biztonságban érezheti magát, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő a mai napon számos aktualitásról beszélt sajtótájékoztatóján. Szó esett Szerbia közbiztonsági helyzetéről, a belgrádi rendőrfőkapitányság vezetőjének őrizetbevételéről és az ezzel kapcsolatos bűnügyről, közlekedési infrastruktúra fejlesztésről és Vučić közelgő külpolitikai tárgyalásairól is. Dudás Dániel összefoglalója.
10: A sajtótájékoztatón a nyilvánosságban Szenyáki ügynéven elterjedt, nagy port kavaró bűnügy kapcsán elhangzott, hogy eddig 10 szemét állítottak elő, és a nap folyamán kihallgatásra adják át őket, köztük 4 rendőr is van. Az eset kapcsán korábban Veselin Milićet, a belgrádi rendőrkapitányság vezetőit is őrizetbe vették, akit egy május 12-én eltűnt férfi A.N. ügyével kapcsolatban hallgattak ki. A gyanú szerint a rendőrfőnök elmulasztotta bejelenteni a bűncselekményt és annak elkövetőjét, illetve segítséget nyújtott az elkövetőnek a bűncselekmény után. Dragan Vasiljević, a szerb rendőrség igazgatója hangsúlyozta, az ügy felderítésében a rendőrség minden rendelkezésre álló kapacitást bevetett, és intenzív kutatás folyik a holttest megtalálására. A rendőrség a belgrádi felső ügyészség utasítására bizonyítékokat gyűjt az esettel kapcsolatban. Mindazt, amit a helyszínen, a helyszín környékén és más számunkra gyanús pontokon be tudunk szerezni, annak érdekében, hogy tárgyi bizonyítékokat gyűjtsünk a nyomozáshoz. Felmerült a gyanú, hogy több bűncselekményt követtek el. A rendőrség hatékonyan folytatja a nyomozást, alkalmazva minden törvényes hatáskörét. nincsenek és nem is lesznek védettek. A külpolitikai egyeztetése kapcsán megtudhattuk, hogy az államfőre a következő napokban és hetekben intenzív külpolitikai tevékenység vár. Alekszandr Vucic elmondta, hogy vasárnap reggel Azerbajdzsánba indul, május 20-a után pedig Kínába utazik tárgyalni. A Kínába irányuló exportunkat 330-szorosára növeltük. Figyeljenek, nem 330%-kal, hanem 330-szorosára. Korábban egyetlen gyárunk sem volt, ma pedig már 37 kínai gyár működik az országunkban. Sok mindent várunk ettől, az előkészületek folynak, minden eddiginél komolyabban. És számomra, mint politikai veterán, tapasztalt ember számára, szinte nincs olyan hely, ahol ne jártam volna, ez a pályafutásom megkoronázása, és valószínűleg a legjelentősebb látogatás, nem személyesen miattam, hanem Szerbia polgárai miatt. Mert akár Kínába, akár Azerbajdzsánba, akár bármely más helyre megyünk, azért megyünk, hogy fontos dolgokat tegyünk a szerbiai emberekért, nem önmagunkért. És azt hiszem, ezt az emberek is nagyon jól értik. A szerb államfő ezen felül a közbiztonság helyzetéről is beszélt. Hangsúlyozta, az idei év első 4 hónapjában Szerbiában a bűnözés 5,7%-kal csökkent. Ami a közlekedési baleseteket illeti, Vucic kiemelte, a halálos áldozatok száma 12%-kal csökkent. Majd hozzátette, a közúthálózat fejlesztése alapvető jelentőségű ahhoz, hogy tovább csökkentsék ezeket a számokat.
9: Újvidéken tegnap este megnyílt a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás. Dél-Kelet-Európa legnagyobb agrár szemléjén 40 országból 1200 résztvevő állítja ki termékeit. A rendezvény partnerországot Csehország, amely az ágazati újdonságokat ismerteti a szerbiai szakemberekkel. Paracki László és Vágó Krisztina összeállítása.
3: A rendezvényt, amely immár 10. éve mutatja be a mezőgazdaság erejét, a tudomány, a gyakorlat, a technológia, a gazdaság és a nemzetközi együttműködés közös találkozóhelye. Dragan Glamočić szerb és Martin Sebestyán cseh mezőgazdasági miniszter nyitotta meg. Glamočić kiemelte, hogy a világ minden tájáról érkező meghívottak jelenléte különleges erőt ad az idei 93. vásárnak. Ez egy fontos dolgot jelent. Szerbia ma egy olyan ország, amely mindenkivel szóba áll. Egy olyan ország, amely partnerséget épít mind keleten, mind nyugaton. Védi nemzeti érdekeit, a békét és a stabilitást, független és felelősségteljes politikát folytat. A mezőgazdaság ennek az együttműködésnek az egyik legfontosabb hídja. A megnyitón Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke elmondta, a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár több mint 9 évtizede a mezőgazdasági fejlődés és a nemzetközi együttműködés szimbóluma. Kevés olyan rendezvény van a régióban, amelynek akkora hagyománya, hírneve és jelentősége van, mint az újvidéki mezőgazdasági vásárnak. A mezőgazdaság ma már nem csupán egy gazdasági ágazat, hanem az élelmiszerbiztonság, a piaci stabilitás, a falvak fejlődése, ugyanakkor az új technológiák, valamint a fenntartható fejlődés alkalmazása is. Ezekben a napokban Újvidéken nem csak Vajdaság, hanem a régió legnagyobb és legjelentősebb rendezvénye zajlik, mondta a megnyitót követően Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
8: A modern világ belopózott már a mezőgazdaságba, hiszen a precíziós gazdaság, a modern technológiáknak az alkalmazása központi témája ennek a mezőgazdasági vásárnak, amely még egy pici és 100 éves lesz, ami azt gondolom, hogy tradíció, lehetőség és mindenképpen jövő az elmondott témák alapján. A Vajdasági Magyarság is jelen van, a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége, a Prosperitáti Alapítvány kedvezményezettjei, ahogy eddig is az idejében is jelen vannak, és megmutatjuk azt, hogy mi is itt vagyunk, mi is értéket teremtünk, mi is a mezőgazdaságban otthon vagyunk, és büszkék lehetünk arra, amilyen teljesítményt letettünk az elmúlt években.
3: Május 16-a és 21-e között a hagyományos mezőgazdasági gépek mellett az érdeklődők a legkorszerűbb technológiai vívmányokkal is megismerkedhetnek. A mezőgazdasági cégek mellett feldolgozással, forgalmazással foglalkozó vállalatok, bankok és biztosítási házak is jelen vannak a kiállításon. A napi belépőjegy ára 1000 dinár, szervezett csoportoknak 750 dinár.
9: Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter magyar kormányfő, a miniszterelnökség volt épületében a Karmelita Kolostorban ma délelőtt. A politikus a bejárást megelőzően a Facebookon is közvetített eseményen köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita Kolostorba, és az általa csak Rogán-féle luxusminisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinetirodába erre a hétvégére. Majd ezt követően néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita Kolostor a következő hétvégeken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés, közölte Magyar Péter. Hozzátette, azon gondolkodnak, hogy a következő hétvégeken is megnyitják a luxus minisztériumot, ahol a szociális és családügyi tárca munkatársai dolgoznak majd. Bejelentette, hogy a szombati bejáráson megtekintik a belügyminisztérium épületének egy részét is. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt magyar kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritáros református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítősöket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Pénteken Magyar Péter azt írta, hogy Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forintos végkielégítését. Rekordszámú résztvevővel zajlott a World Robot Olimpiád szerbiai nemzeti döntője Szabadkán. A sportcsarnokban megrendezett eseményen több mint 100 fiatal 89 csapatban mérte össze tudását három kategóriában. A verseny célja, hogy játékos és kreatív formában fejleszte a fiatalok programozási, probléma megoldó és csapatmunkára épülő készségeit a robotika segítségével. Mecserik Anita riportja.
11: Az utolsó pillanatokban is a versenyre készített robotok működését ellenőrizték a gyerekek szombat délelőtt a szabadkai sportcsarnokban. A versenyzők már az év eleje óta készültek ötleteikkel és stratégiáikkal. Babenyac Márton és Námesztovszki Bence.
12: Minden héten minimum egyszer összeültünk, robotoztunk egyet, nevetgéltünk, és nagyon, szerintem nagyon jó volt, és máskor is szerintem folytassuk ezt a csapatot következő évben.
11: A kezedben láthatjuk a robotot. Mit tud ez a robot csinálni?
13: Ennek a robotnak a maximum pontja 160, ami azt jelenti, hogy beviszünk három emberkét, a pirost, a zöldet és a kéket. Kitúrjuk a fekete kockákat a helyről, a megfelelő helyről, és felrakjuk a sárga tornyokat az állványokra, meg beviszük a piros tornyokat.
11: A diákoknak olyan robotokat kellett építeniük és programozniuk, amelyeknek különböző kihívásokat kellett teljesíteniük egy pályán, például tárgyakat mozgatni, akadályokat kikerülni, vagy meghatározott műveleteket végrehajtani. Szél Lázár.
14: A cél az ugye a 200 pont lett volna, hogy megközelítsük a max pontot. Jövőre majd próbáljuk azt, hogyha megint lesz ilyen randomizációs, akkor majd a szenzorokat jobban megépíteni, több időt belefektetni, és nagyjából ennyi.
11: Mit tud csinálni ez a robot?
14: Hát meg tudja emelni ugye az adott tárgyat, tudja a vonalkövetést, és igazából nagy részét tudja a pályának elteljesíteni.
11: A zsűri viszont nem csak a robot működését értékelte, hanem az ötletet, a programozást, a csapatmunkát és a prezentációt is. A három kategória közül a RoboMission volt a legnépszerűbb. Námesztovszki Zsolt, a VRO szerbiai versenyének főkoordinátora.
15: A RoboMissionnek az a lényege gyakorlatilag, hogy a versenyasztalon minél több pontot gyűjtsenek össze a gyerekek. Természetesen itt kell robotot építeni, kell programozni, kell kreatívan gondolkodni, stratégiát alkotni. Talán ez az összefoglalója, vagy legjobb összefoglalója ennek a RoboMissionnek.
11: A verseny célja, hogy játékos és kreatív formában fejlessze a fiatalok programozási, probléma megoldó és csapatmunkára épülő készségeit a robotika segítségével. Szilasi Péter Tamás, a VRO közép-európai hálózatának igazgatója.
16: Ennek a versenynek az elsődleges célja az, hogy támogassa a fiatalok műszaki természettudományos érdeklődésének a kiépülését. Olyan gyakorlati lehetőségük van kipróbálni a programozásnak a világát a robotokon keresztül, ami izgalmassá teszi az egyébként nem feltétlenül annyira nagyon izgalmas területet. Programozni az ugyanolyan unalmas lehet, mint bármilyen más tantárgyat megtanulni, de ugyanúgy érdekessé tehető a programozás tanítása, mint ahogy bármelyik másik tantárgyat.
11: A VRO szerbiai nemzeti versenyének szervezői a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar és a Magyarországi Edutus Egyetem. A verseny egyik fő támogatója a Magyar Nemzeti Tanács. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
17: A Magyar Nemzeti Tanács nagyon-nagyon fontosnak tartja az olyan programoknak a támogatását, amelyek a fiatalokat megmozgatják, és ez a robotika verseny, azt látjuk az elmúlt időszakban, az elmúlt években annyira megmozgatja a közösségünket, annyi fiatalt érdekel ebben a rohanó világban, a robotika világa, a programozás, hogy mindenki fontosnak tartottuk támogatni az eseményt.
11: Az idei évben a VRO fő témája a robotok találkozása a kultúrával volt. A verseny mintegy 400 fővel zajlott.
9: A pontos idő 16 óra 15 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Őszbak trófea mustrát szerveztek Topolyán. Palicson tartották a harmadik anyanyelve mékessége versmondó verseny döntőjét. Jönnek a részletek. Több mint 100 őszbak trófeát mutattak be Topolyán, a negyedik őszbak trófea mustrá, a Vajdasági Magyar Vadászok Társasága szervezésében. Szemléltetve Vajdaság gazdag vadállományát és a térség vadgazdálkodásának eredményeit. A rendezvényt főzőverseny is színesítette. A résztvevők jó hangulatban készítették el vadételeiket, miközben a közösségi élmény és a vadászati hagyományok is középpontba kerültek. Rózsa Krisztina riportja.
18: Sokan látogattak el az őszbak mustrára. A rendezvény egyik legnépszerűbb programja idén is a főzőverseny volt. A csapatok már a szombat délelőtti órákban begyújtották a tüzeket, hogy elkészítsék a szarvaspörköltet vagy paprikást, amelyet a zsűri értékelt. Kislinder Tivadar, a Topolyai Őszbak Vadász Egyesület vadőre.
19: Minden húsnak megvan a saját íze, fajtól függően. Szerintem a szarvas az sokkal hasonlóbb a marhához, mint az ősz, mert az ősz a sokkal szárazabb. A szarvas hús előtte be kellene pácolni, mivel most reggel kaptuk el a húst, ezt nem sikerült megoldani, de viszont reméljük, hogy jó lesz majd.
18: A 2026-os évben elejtett őszbakok szemléje és Vajdaság erdei bakjainak kiállítását is megtekinthették az érdeklődők. Az őszbak trófeák Vajdaságban kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen a térség vadállományának minőségét és a vadgazdálkodás eredményeit is tükrözik. Az első helyet a Kishegyesi Krivaja Vadásztársaság őszbakja nyerte el. Tüskei Tibor, a Topolyai Őszbak Trófea Mustra osztályzó bizottságának tagja.
20: A trófeáknak a pontozása a nemzetközi CISZ-pontrendszer alapján működik. Ugye ez CISZ-pont alapján van meghatározva, a trófeáknak a súlya alapján, a trófeáknak az agancsoknak a szára, a hosszúsága alapján, és egyéb paraméterek alapján történik az osztályozása.
18: A látogatók egész nap változatos programokon vehettek részt, a vadászat iránt érdeklődők megtekinthették a vadászfelszerelés bemutatót, valamint a preparált vadak kiállítását is. Brinza Lajos, a Vajdasági Magyar Vadászok Társaságának elnöke.
21: Ez a termék, amit most bemutatunk, ez az egész éves munkánknak a gyümölcse. Tehát ez
0: annál szebb trófeákat tudunk bemutatni, minél jobban gazdálkodunk, óvjuk a vadat, őrizzük, etetjük. Nyáron sajnos most már egyre többet oda kell figyelni ebbe a szárazságban, hogy itassuk a vadakat, és ugye ez nem csak az őszbakra vonatkozik, hanem mindenféle vadfajra, amit a mi vadász, a vajdasági vadász területünkön él. Ugye az őszbak az az egyedüli olyan nagy vadfaj, ami egész Vajdaság, és talán mondhatjuk, hogy Szerbia területén is vadászható, ezért döntöttünk úgy, hogy az őszbak lesz az, ami a mustránknak a fő vadja.
18: A mustra célja továbbra is a vajdasági vadásztársadalom összekovácsolása, valamint a vadászhagyományok és értékek továbbadása a fiatalabb generációk számára. A rendezvényen számos edukatív és hagyományőrző program várta az érdeklődőket, többek között felléptek a vadászkürtösök is, akik különleges hangulatot teremtettek. A látogatók betekintést nyerhettek a vadászati szokásokba, így bemutatták azt is, hogyan adják meg a tiszteletet az elejtett őszbaknak.
9: Vajdaság számos pontjáról és Magyarországról is érkeztek résztvevők a harmadik anyanyelve mékessége versmondó verseny döntőjére, ahol a fiatalok az irodalom és a költészet legszebb alkotásaival léptek színpadra. A rangos megmérettetésen több korosztály versenyzői mutathatták meg előadói tehetségüket, hangsúlyozva az anyanyelv ápolásának és a versmondás hagyományának fontosságát. Dudás Dániel riportja.
10: A harmadik anyanyelvem ékessége versmondó verseny döntője ünnepélyes hangulatban zajlott a Palics Magyar Művelődési Egyesület épületében. A résztvevők színvonalas előadásokkal nyűgözték le a zsűrit és a közönséget egyaránt. Szekeres Gréta.
21: Idén egy szomorkásabb verssel készültem, mint minden évben, és szerintem azért jó ezzel részt venni, hogy minél több tapasztalatot gyűjtsek, és hogy fejlődjek, így nagyobb zsűritől is kapja kritikát.
10: És az előző években milyen visszajelzéseket kaptál itt a versenyen?
21: Szerencsére nagyon jó visszajelzéseket, és nagyon elégedett vagyok velük.
10: És idén mire számítasz? Elmondanád nekünk, hogy konkrétan milyen verssel jöttél, és hogy miért azt választottad, és hogy kötődsz hozzá?
21: Mécs László, a Királyfi három bánata vers. Nekem ez első hallásra nagyon megtetszett, és úgy gondolom, hogy ez nagyon hozzám illik.
10: A szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztőség által szervezett eseményre a szavalók idén olyan művekkel jelentkezhettek, amelyek Szűz Mária személyét, az édesanyák alakját, valamint az anyaságot jelenítik meg a magyar és a világirodalom lírai alkotásaiban. Józsa Gáspár, a zsűri elnöke.
22: Amit még néztünk, ugye ez a gesztikuláció, a megfelelő mimika, a hangos beszéd, az átadás módja magának a versenynek, az, hogy elhitessék velünk a verset, hogy valahogy bevonzanak bennünket, hogy mi is átérezzük ezt a verset, és még egyszer mondom, a korosztály, azt is néztük, hogy azért a korosztályhoz illő legyen, tehát hogy a saját korosztályos, mert ugye vannak nagyon nehéz versek, amihez esetleg egy fiatal gyermek még nincs felnőve, de én azt láttam, és a többi zsűri tag is, hogy most sokkal erősebb a versenymező, mint tavaly volt.
10: A megmérettetésre idén 35 intézményből 108 versenyző nevezett, akik közül a szakmai zsűri 50 kiemelkedő tehetségű versmondót juttatott a döntőbe. Az általános és középiskolás tanulók mellett sajátos nevelési igényű diákok is jelentkezhettek. Palatinus István, a szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztőségének műsorigazgatója.
23: Arra gondoltunk, hogy a fiatalokat kellene valamilyen módon megszólítani, és ez elsősorban a RAS pályázatokon keresztül indult, ami olyan csodálatossá fejlődött, hogy az utolsó RAS pályázatunkra már több mint 1000 rajz érkezett a környékbeli általános iskolánkból, vagy hitoktató csoportokból, külföldről is. Azután elindítottuk a Szép szónak az ünneplését a szavaló versenyeken keresztül, és már a harmadiknál tartunk, és ez az év is egy gyönyörű, szép kapcsolatot ápol a fiatalokkal, hogy rajtuk keresztül ünnepeljük meg akár a szűzanyát, akár az anyaságnak a gondolatát.
10: A verseny célja, hogy közelebb hozza a fiatalokhoz az irodalmat, valamint lehetőséget biztosítson számukra az önkifejezésre és tehetségük kibontakoztatására.
9: A pontos idő 16 óra 22 perc, híradót hallottak.
7: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén továbbra is 17 fokot mérnek és gyenge délkeleti szél fúj. Vasárnap sok felé várható eső, zápor. A reggeli órákban 11 fok körül értékeket mérhetünk. Délutánra csupán 2-3 fokot melegszik fel a levegő. Én mára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszont hallásra!
1: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
2: Tartson velünk a folytatásban is.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8. és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények, táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
24: Társadalmi célú felhívást hallottak.
25: A lemezlovas Kis János.
26: Illetve szerénységem Manu.
27: Ő az ki, így köszön.
28: Szavaztok.
27: Megjöttem, szia, szia, srácok.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
5: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
2: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
5: a 024 222 638-as számon.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon, tehát 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és fali órákat, valamint régi könyveket, filmből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámokon lehet, tehát 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
5: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
5: Hétvégén 9:30-tól és 11:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
5: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
5: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

Repülők itt a Slágergyárban. Sziasztok, üdvözöllek benneteket a stúdióban, és üdvözlöm a Slágergyár hallgatóit is. Zagrin Divens in the year, és most nem töröm bele a 25-25-be a nyelvem. Legyetek szívesek, Gabi Palicsról természetesen szólni fog azután. Demis Russzoz talált, Ibolya kérte, és a Surda dala is szólni fog Robinak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Slágergyár.
1: Így van, ez itt a Slágergyár, és benne Feri kérésére következik már is egy Bee Gees szám, ez pedig a tragédia, mondjuk így, már nem az, hogy Bee Gees felvételt kért, nagyon szeretjük a Bee Gees-t. Azután tovább haladva, Pásztor Magdolna is írt nekünk, szívélyes üdvözletem a Sláger rádió készítőinek és hallgatóinak, mivel Manó nincs az éterben, ezzel az Aquarius Disco évfél előtti búcsú dalával véget ért a szombati diszkó, ez pedig a Super Max-tól a Love Machine. Hát hadd szálljon ez a dal akkor Magdolna kérésére. És akkor nézzünk még egyet. Bruce Willis-t szeretné hallani, Slavica. Akkor szólni fog Bruce Willis is.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
9: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

erről az jutott eszembe, hogy ha, jön a következő zenei kérés. Nos, Giglio la Cinquetti zeneszámát, pontosabban a Zápor című számot kéri állandó hallgató, Laci. Remélem, hogy ez az a dal. Akkor nézzük tovább a beérkezett üzeneteket. Azt mondja, hogy van egy Amore Mio dal, csak gyorsan megkeressük, ki kérte, itt is van. Üdvözlet a kedves kis csapatnak, barátnőimnek, Marikának, Katicának és Ellának kedveskednék Amore Mio zeneszámmal, írja Irma. És egy Szűcs Judit dalt kért László. Ezek következnek most.

0: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
1: És nosztalgiázunk tovább, mégpedig egy Bonnie M felvétellel Panna kérésére. Azután az Abba dala egy igazán kedves társaságnak megy, mégpedig a messzi távolba, a Bácska-Bánáti portán szorgoskodóknak. Hát látom, hogy megérkezett a jól megérdemelt ebéd, úgyhogy jó étkeket kívánok az étvágyhoz. Ezt kívánom minden a stúdióból az egész csapatnak, és küldöm nekik az Abba dalát. Utána pedig Slavica kérésére érkezik Bobby Solo.

És lassan egy újabb óra végéhez érkezünk. Itt a Slágergyárban érkeznek a kérések, a zenei kérések szinte már teljesen betelt az utolsó két óráin. Ennek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök. Köszönöm szépen. És itt van Kati kérésére Pór Péter Maradj velem című dal. Önök is még maradjanak velünk.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 18 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: És akkor még egy óra veszi kezdetét, íme Ani kérésére szól a Régi Presszó ablakánál című dal Adamik István előadásában talán. Azután szeretném hallani a Republik Együttes dalát, Nagy baj van, köszöni Ibolya. Hát remélem, hogy nincs baj, a felvétel azért szólni fog. És szép napot kívánok mindenkinek, szeretném kérni, enged, hogy szeressenek Zambó Jimmy-től, köszönöm, gyorsan utána nézünk, ki írt, Piroska írta nekünk ezt az üzenetet.

elég nagy baj van, mert hogy itt a technika ördöge megvicceltett Tamást, ugyanis annyit írt ki, hogy nagy baj, és akkor közben rájöttünk arra, hogy hát ez nem az a nagy baj, ami kérve lett, úgyhogy elnézést Tibolyától, akkor Republiktól következik a nagy baj van. Azután a kérések között itt volt még Piroskának Zambó Jimmy-től a felvétel, és László kérésére Jennifer Rush-tól szólni fog az Ave Maria is.

Hello, Slágergyár, ha jól hallottam, ma még nem volt Zoltán, Erika. Hát kérnék egy dalt tőlük, mégpedig a Túl szexi lányt, írja Reni, szólni fog. Endrének Santana felvételt ígérhetek, és sziasztok, slágergyárosok, Ervin vagyok, egy Eagles-t nyomnátok? Természetesen, már is szól.

A folytatásban itt a Slágergyárban érkezik a Pink Floyd Tamás kérésére. Utána Tinának szól egy Rolling Stones felvétel, ránk bízta, hogy mit választunk, és a Doors sem maradt ki a mai estéből, ezt pedig Ildi kérte tőlünk.

Sziasztok! Ha megvan Ákos és Emília közös felvétele, ezt kérném, mert jobban menne a munka tőle, írja Kriszti. Természetesen megvan. Csabának egy bonanza felvétel szól majd, és Erika kérdezi, hogy Cserháti Zsuzsa Két szív dalát kérte-e már valaki, még nem, de Erikának szólni fog.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
6: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
7: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
8: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
9: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
8: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
7: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
10: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
11: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 107,1 Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Slágergyár.
1: Csajos blokk következik a Slágergyárban. Eminek is Péternek Lara Fabian szól. Magdi kérésére Celine Dion is énekelni fog, és Erika kérdezi, hogy volt-e már ma, ha nem, akkor kér egy Gloria Estefan dalt már is.

És érkeznek a kérések. Úgy látszik, hogy a következő egy jó kis duettes blokk lesz, mert hogy a Telhím című dalt Kató kérte tőlünk, Szilvia kérésére pedig a Mariah Carey és a Whitney Houston duett fog szólni, valamint József Horgosról kért egy Szekeres, Adrián és Gáspár felvételt, a Kikötők című dalt. Íme.

Meglepődtem volna, hogyha nem érkezik a Delilah-ra egy felkérés. Panna kérte tőlünk. Péter szeretné hallani Billy Idol egyik felvételét, míg Danny nagy Jackson rajongó. Ők háromon következnek most.

És még így a műsor vége előtt ismételten felhívnám figyelmüket egy ma esti emlékkoncertre. Tilly Robert blues, reggae, jazzzenész, költőíró, műfordító, képzőművész volt. Sokat töltött kint külföldön, több verses kötete is megjelent, és hát neki szentelnek egy emlékkoncertet a mai napon, mégpedig a Majsai út 20-as szám alatt a IMS klubban. Ez ugye, ahogy a Majsai hídról lejövünk, és szinte neki megyünk az épületnek, ott lesz egy jó kis élőzenés, blues zenés, szép kis este. Aki nem is ismerte Tilly Robertet, de szereti a blues-t, akkor csatlakozzon azokhoz, akik ott lesznek majd egy jó kis bulira. És a következő felvételekkel is Tilly Robira emlékezem. Tegyenek önök így is. Jövő héten már Manó számít figyelmükre, az igazi Manó Kis János. Én viszont a mai napra megköszönöm figyelmüket. Holnap majd a Kívánság műsorban várom ismételten önöket és a többi hallgatót is. További jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédic Zuzanna fő és felelős szerkesztő, Sóti Tamás adásvezető, technikus és a mai műsorvezető Búzár Zsuzsanna.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 60-as és 70-es évek exciós lágerei.
0: A 107,1 MHz-en.
3: A régi szép idők dalai.
0: SMR.

0: fütyörészük együtt a régi slágereket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
2: A 60-as, 70-es évek exiós slágerei.
1: A régi szép idők dalai.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.
0: SMR.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiós lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb exiós lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: 107,1.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannónia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannónia Alapítvány, Fondácia Pannónia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mámozsit utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannónia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsics utca, 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a követőt: Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsics utca, 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére pályázat a

0: A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
1: Forgassuk vissza együtt az időkerekét.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A Nosztalgia Rádió.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannónia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannónia Alapítvány, Fondácia Pannónia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mámozsit utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannónia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe. A Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannónia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: going to dance. We're going to dance and have some fun.
1: Dig.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Ex-jú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ex-jú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hosszabb a

0: Jugoszlovenka.
1: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
3: Hallgasson zenét velünk!
4: A 107,1 MHz-en